0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menj

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Legyen-e szigorítás az utakon, érkeznek a vélemények, e-ügyintézés, akadozhat a rendszer a hétvégén, késik az enyhülés, meleg lesz a hétvége. Köszöntöm Önöket, Fülöp Attila vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozó kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció, tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenség megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések. Szintén vizsgálják a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható.
2: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elítélték a száguldozó férfit, aki fejszennyéllel rontott a rendőrökre 2 éve Pest vármegyében. Igazoltatni akarták, de ő nem állt meg, ezért üldözőbe vették. A hajsza úgy ért véget, hogy belerohant egy rendőrbuszba, ekkor majdnem elütött egy járőrt. A Budapest környéki törvényszék első fokon 8 év fegyházra ítélte a tettest. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. Viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Az ígéretek szerint holnap este érkezhet egy front heves széllel, záporokat hoz. Hétfőn már több felé lesz felhősebb az ég a napsütés mellett. Legfeljebb 25 és 31 fok között alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Azbeszt szennyezés, már a jövő héten dönthet a kormány. Maszkot javasolnak a fesztiválozóknak, nem találnak megbízható mestereket a magyarok. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten tárgyal a kormány a szombathelyi azbeszt szennyezés felszámolásáról szóló javaslatokról. A vármegye székhely polgármestere azután beszélt erről, hogy egyeztetett Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszterrel. Nemény András hozzátette, az ideiglenes intézkedések hatására a határérték alá csökkent a veszélyes anyag kiporzása ott, ahol a legrosszabb értékeket mérték korábban, ugyanakkor gyors, tartós és biztonságos megoldás kell. Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például csoki mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzem eladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Minden harmadik magyar saját házat építene, ám legalább két óriási akadály gátolja ebben, ez derült ki egy friss felmérésből. A többség szerint a pénz, illetve a várható költségekkel kapcsolatos bizonytalanság a legnagyobb ellenfél. Ugyanakkor a válaszadók csak nem fele attól is tart, hogy ha sikerülne is megoldani az anyagiakat, egyszerűen nem találnának megbízható kivitelezőt. A megkérdezettek ötöde egyébként valósággal retteg az engedélyeztetéstől, és úgy általában az ügyintézéstől. Előzzék meg a kiszáradást, igyanak rendszeresen vizet, és különösen most a nagy meleg miatt kifejezetten ügyeljenek a higiéniai szabályok betartására. Erre kéri a fesztiválozókat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője Simics Rita.
3: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő. A maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Lehetőség szerint minden nap rövidebb tiszta ruhát a fesztiválozó. Amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg.
2: Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 6 óra múlt néhány perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tíme, a július 18-a szombat van, és mi megint együtt ébredünk. A V-motorok lesz a segítségünkre ebben, az Erasure, Blake Shelton, és kezdünk Nick Kershawval.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már negyed hét tájékán járunk, úgyhogy itt az ideje, hogy hivatalosan is beindítsuk a szombat reggelt. Frigyeseket és Milánokat külön köszöntöm, nekik a névnapjuk van ma, július 18-án. Remélem, hogy a kávé már fő, mi pedig hozzuk hozzá a tökéletes zenei ébresztőt. 2005-ben Madonna a most következő dallal robbantotta fel a slágerlistákat, a siker titka pedig az a zseniális húzás volt, de ezt gondolom önök is érzik, hogy engedélyt kapott az ABBA tagjaitól a klasszikus Gimme Gimme Gimme dallamának beépítésére. Az eredmény pedig egy hamisíthatatlan, pörgős és megunhatatlan diszkósláger lett. Rázzuk fel magunkat, érkezik Madonna és a Hang Up itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő fél óra olyan előadók slágereit tartogatja önöknek, mint Cher, a Neoton Familia vagy Joe Cocker. A hírek után pedig folytatjuk a pop történelem egyik legnagyobb klasszikusával. George Harrison jön, és az 1987-es Got My Mind Set on You, kevesen tudják, de ez a dal valójában egy zseniális feldolgozás, az eredetit még 1962-ben rögzítette James Ray nevű R&B énekes. Náluk viszont George Harrisonnal szól hamarosan. Got My Mind Set on You, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Eltűnik az ebadó, duplájára nő a levegő terhelési díj. A klímák sem bírják már a hőséget. Marihuánával kurálta magát az alföldi díler. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az ebadó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amiket szerinte az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció, tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
4: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomonkövethetőség, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégák, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, illehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható.
3: Figyeljenek a klímára is a nagy hőségben, erre kéri a tulajdonosokat a katasztrófavédelem. Közösségi oldalukon azt írták, idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be, ehhez a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos, vagy gyengébben hűt, kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Hónapokon át árult drogot kiskorúaknak is egy férfi, korábbi fejsérülése miatt szokott rá a marihuánára, aztán nem csak fogyasztotta, terjesztette is az anyagot. Csak nem 1 millió forintot keresett ezzel. Most emeltek vádat ellene és társa ellen, mindkettejükre letöltendő börtönt kért a Kiskunfélegyházi járási ügyészség. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. Viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat. És ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Beszéljünk egy kicsit a legújabb párkapcsolati trendekről. Így kora hajnalban szerintem nincs ennél jobb. Mostanában ugyanis egyre többet hallani az úgynevezett alvási vállóperről. Ezért jobb ez ide kora reggelre. Ez a hangzatos kifejezés, az alvási vállóper nem szakítást jelent, hanem azt, hogy a párok a jobb pihenés érdekében külön szobába költöznek éjszakára, mert hát ugye van az a horkolás vagy takaró rablás, amit egy idő után nem bír el a szerelem. Ha pedig eljutunk odáig, hogy valaki elég erős ahhoz, hogy kijelentse, mostantól egyedül alszom, akkor ahhoz Cher 1999-es klasszikusa a tökéletes himnusz lehet. Jön a Strong Enough, ami a 70-es évek nagy diszkó slágereinek lüktetésével üzeni, hogy néha igenis meg kell húzni a határainkat. Hallgassuk meg Cher itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órára már válogattam olyan slágereket, amelyekkel garantáltan jól indul a hétvége, és még egy szombat reggelen is képesek felébreszteni mindenkit. Ilyen lesz például Pinktől a Just Like a Pill. Vagy a Republiktől az Engedj közelebb.
1: Engedj közelebb.
0: A következő órában, itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Palúznakot egy felejthetetlen jazz-soul koncert.

0: hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Paloznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóidnak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Paloznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítésével.

0: beszélgetést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rioszi ékrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
5: Brokkoli van.
4: Az előbb hozta a Family Frost autó.
5: Rántott hal.
4: Azt is vettem.
5: És zöld borsó.
4: Az is van.
5: Akkor sült krumplit kérek.
6: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a Hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
5: És sült krumplit is.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
0: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Börtön a gyorsulási versenyért jönnek a vélemények. Vasúti tragédiák, drónokat vett be a MÁV, tovább szenved az Alföld, egyre több víz hiányzik a talajból. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozó kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
10: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Közösségi médiában, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni. Megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük. Eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani. A behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni.
9: A folytatásban máshol lehet eső, az Alföld egyes részein azonban tovább fokozódik a szárazság. Erről ír előrejelzésében a Hungaromet. A pusztító aszály miatt néhol 170 mm nedvesség hiányzik a talajból. A kalászosok betakarítása sokfelé befejeződött, a termés átlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgónál és a kukoricánál is gyászos eredményre számítanak a gazdák, még a 4 évvel ezelőtti mélypontnál is rosszabb hozamok valószínűek. Mindenben megállapodott a Liverpool-lal Szoboszlai Dominik, állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a Pullal, amit csak lehet, így a Bajnokok Ligáját is. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: További jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra után vagyunk, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ausztráliát képviseli ebben az órában Natalie Imbruglia. Itthonról jön a Republic slágere, a tengeren túlról Pink érkezik, és kezdünk a Katrina and the Waves.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek 7 óra után. A mikrofonnál Leirer Tímea. Ugorjunk át egy kicsit Ausztráliába, ahonnan egy egészen szürreális hír érkezett. Egy csendes óceánparti kisvárosban a helyiek 6 darab rejtélyes, fénylő fém gömböt találtak a homokban. Ment a találgatás az UFO-król, meg a tengeri szörnyekről, de aztán az űrügynökség gyorsan tisztázta a helyzetet. Egy külföldi űrrakéta darabra hullott üzemanyagtartályát sodorta ki a víz. Ha már Ausztrália és a darabokra hullott dolgok, akkor jöjjön viszont az ország egyik legkedvesebb popzenei exportja, Natalie Imbruglia 1997-ből. Következik a Torn, vagyis a darabokban, aminek az akusztikus gitár alapjait és finom dallamait imádjuk, hallgassuk meg Natalie Imbruglia-t itt a Retro Rádióban.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, most pedig tekerjük fel a hangerőt, mert hogy jön a 90-es évek végének egyik legnagyobb slágere. Itt a Backstreet Boys és az Everybody 97-ből. A kiadó főnöke, képzeljék el, eredetileg hallani sem akart erről a slágerről, mert hogy szerinte hülyeség volt a fiúknak azt énekelni, hogy visszatérek, mert hogy csak a második lemezüknél tartottak. Szerencsére a Backstreet Boys tagjai nem tágítottak, nem hallgattak rá, úgyhogy jöhet ez a bizonyos klasszikus Backstreet Back. Hallgassuk itt a Retro Rádióban. Everybody.

0: Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő fél órában Kim Carnes énekli majd a Bette Davis Eyes-t. Szólunk majd arról, hogy Bette Davis vajon mit szólt ehhez a dalhoz a 80-as években, amikor megszületett. Jön Stinger, az Englishman in New York, és Elton John is énekel. I don't wanna go on with you like that, a hírek után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Már a jövő héten dönthet a kormány az aszbeszt ügyben. Nem fogynak a csoki nyulak, bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Maszkot javasolnak a fesztiválozóknak. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten tárgyal a kormány a szombathelyi aszbeszt szennyezés felszámolásáról szóló javaslatokról. A vármegye székhely polgármestere azután beszélt erről, hogy egyeztetett Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszterrel. Nemény András hozzátette, az ideiglenes intézkedések hatására a határérték alá csökkent a veszélyes anyag kiporzása ott, ahol a legrosszabb értékeket mérték korábban, ugyanakkor gyors, tartós és biztonságos megoldás kell. Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például csoki mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzem eladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Minden harmadik magyar saját házat építene, ám legalább két óriási akadály gátolja ebben, ez derült ki egy friss felmérésből. A többség szerint a pénz, illetve a várható költségekkel kapcsolatos bizonytalanság a legnagyobb ellenfél. Ugyanakkor a válaszadók csak nem fele attól is tart, hogy ha sikerülne is megoldani az anyagiakat, egyszerűen nem találnának megbízható kivitelezőt. A megkérdezettek ötöde egyébként valósággal retteg az engedélyeztetéstől, és úgy általában az ügyintézéstől. Előzzék meg a kiszáradást, igyanak rendszeresen vizet, és különösen most a nagy meleg miatt kifejezetten ügyeljenek a higiéniai szabályok betartására. Erre kéri a fesztiválozókat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője Simics Rita.
4: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő. A maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó. Amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg.
3: Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. Viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat. És ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. Hogyha a 80-as évek pop zenéjéről van szó, akkor szerintem a most következő slágert lehetetlen kikerülni. Kim Carnes 1981-es sikere, a Betty Davis Eyes, ma is ugyanolyan dögös szerintem, mint akkor volt, és a dal igazi különlegessége, hogy nem csak az énekesnő utánozhatatlan karcos hangszínére kell odafigyelnünk, meg erre a szintetizátor alapra, hanem egy szuper háttérsztorira is. Az ikonikus hollywoodi színésznő Betty Davis ugyanis imádta ezt a slágert. Személyesen köszönte meg az énekesnőnek, hogy a szám révén újra felfedezte őt egy akkor fiatal generáció is. Hallgassuk meg Betty Davis Eyes Kim Carnes-szal itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, további jó reggelt kívánok önöknek. Irány New York a következő slágerrel, ahol ugye minden a foci körül forog. Holnap lesz a foci VB döntője a New Yorki MetLife stadionban. A New Yorkiak nagyon büszkék erre, Los Angeles-t és Dallas-t sikerült beelőzniük, hogy náluk lehessen a döntő. Ha pedig már New York, akkor jöjjön a pop történelem egyik legelegánsabb klasszikusa. Érkezik Sting 1987-ből és az Englishman in New York itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában érkezik majd hozzám Csalár Bence, divatszakértő. Hogyan nézzünk ki jól a kánikulában? Erről beszélgetünk majd 8:30 után, de a legnagyobb slágerek addig is szólnak, például Shakirától. De a Roxette is érkezik. Nyolc és 9 óra között itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rioszi ékrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
4: Mosógép. Mega árparádé. Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
5: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
6: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
5: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
6: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7.

0: alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Eltűnik az ebadó, duplájára nő a levegő terhelési díj. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők. A klíma is kigyulladhat, itt a figyelmeztetés. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az ebadó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amiket szerinte az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció, tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
4: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőség, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható.
3: Figyeljenek a klímára is a nagy hőségben, erre kéri a tulajdonosokat a katasztrófavédelem. Közösségi oldalukon azt írták, idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be, ehhez a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos, vagy gyengébben hűt, kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Hónapokon át árult drogot kiskorúaknak is egy férfi, korábbi fejsérülése miatt szokott rá a marihuánára, aztán nem csak fogyasztotta, terjesztette is az anyagot. Csak nem 1 millió forintot keresett ezzel. Most emeltek vádat ellene és társa ellen. Mindkettejükre letöltendő börtönt kért a Kiskunfélegyházi járási ügyészség. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. Viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat. És ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: További jó reggelt! 8 óra is elmúlt már, a mikrofonnál Leirer Tímea. Nem sokára Csalár Bence divatszakértő érkezik majd hozzám, addig pedig itt lesz a repülők, hozza a dübörgést a lábus, és kezdünk a Starshippel. Nothing's gonna stop us now.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. 8:30-tól is érdemes lesz majd velünk tartani, mert a stúdióba érkezik Csalár Bence divatszakértő, akivel egy nagyon aktuális és praktikus témát járunk körbe, hogyan öltözködjünk stílusosan a kánikulában úgy, hogy közben a komfort érzetünket se áldozzuk fel. Szó lesz a jól szellőző anyagokról, a megfelelő színekről és a könnyed nyári trendekről is. Addig is jöjjön egy olyan dal, ami a 2000-es évek eleje óta minden nyáron előkerül. Gigi D'Agostino és L'Amour Toujours, ez következik itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Folytassuk a szombat reggelt egy olyan felvétellel, amit a 90-es évek közepe óta mindenki kívülről fúj. Jön a Labus és a Sweet Dreams. Ez a dal zeneileg pont azért működik mind a mai napig, mert zakatoló house alapra épült, fantasztikus női vokállal és remek táncolható ritmusokkal. Itt a Labus és a Sweet Dreams a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, fél 90 hamarosan belevágunk a divat kalandozásba Csalár Bencével nem sokára, de előtte ugrunk egyet a Van Halennel. A hírek után Jump, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Legyen-e szigorítás, az utakon érkeznek a vélemények, embervédelmi drónokat vett be a MÁV. Aláírták, végre a helyére kerül Szoboszlai Dominik. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
4: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. A közösségi médiában, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni. Megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük. Eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni.
3: A folytatásban máshol lehet eső, az Alföld egyes részein azonban tovább fokozódik a szárazság. Erről ír előrejelzésében a Hungaromet. A pusztító aszály miatt néhol 170 mm nedvesség hiányzik a talajból. A kalászosok betakarítása sokfelé befejeződött, a termésátlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgónál és a kukoricánál is gyászos eredményre számítanak a gazdák, még a 4 évvel ezelőtti mélypontnál is rosszabb hozamok valószínűek. Mindenben megállapodott a Liverpool-a Szoboszlai Dominik, állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a Pullal, amit csak lehet, így a Bajnokok Ligáját is. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hát nincs könnyű dolgunk ilyenkor nyáron, mert hogy csinosak szeretnénk lenni, de közben 35 fokban már nagyjából annak is örülünk, hogyha egyáltalán kibírjuk a napot. Vajon hogyan lehet úgy felöltözni a kánikulában, hogy egyszerre legyen kényelmes, és mégis jól nézzünk ki, milyen anyagokat, színeket, fazonokat érdemes választani, és mik azok a tipikus nyári divathibák, amit ilyenkor sokan elkövetünk. Erről beszélgetünk a következőkben Csalár Bence divatszakértővel, a Stílus térkép című könyv szerzőjével. Szia Bence, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Te egy nagyon kellemes ilyen ocelot mintás cuccban érkeztél ide, hozzá egy baseball sapka ilyen ciklámen színben. Nekem ez például nyára nagyon tetszik, mondjuk most, amikor a stúdióban ülünk, nincs ugye még olyan meleg. De te hogy bírtad például ezt a 42 fokos történetet?
1: Otthon klímában.
0: Mm-hmm. Szóval... Otthon olyan, hogy jó az ocelot, persze.
1: Igen. De azért most pont azt érzékeltem én is, hogy most volt optimális ez a szethez például a választás, mert hogy igazából most fújdogál a szél, aha, pont nincs ez a 40 fok, de hát ugye ez bármikor megtörténhet. És ilyenkor az ember valóban így nagyon-nagyon szűri azt, hogy mi az, ami nem is az esztétikailag megfelelő számára, vagy önkifejezés célzattal, hanem azt nézzük, hogy mi az, amiben nem halunk meg konkrétan ebben a melegben.
0: Igen, és még délután is úgy érezzük, hogy emberek közé tudunk menni, mert nem izzadtuk teljesen át magunkat. Szerinted mi az első számú szabály, hogyha a nyári öltözködésről beszélünk?
1: Amit én magamnak is meghoztam, mint szabály, és amit itt tanácsként szeretek átadni, ez mindenképp az, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire sokkal inkább, mint korábban. Tehát, hogyha van anyag, amit nem szeretünk, ha érintkezik a bőrünk ebben a melegben, vagy pont, hogy érzékeny a bőrünk, és volt már szerintem olyan időnk az elmúlt hetekben, amikor én azért öltöztem be jobban, mert már a naptól féltem, uh-huh, nem a melegtől.
0: Igen,
1: tehát, hogy tehát attól, hogy meleg van, az nem azt jelenti, hogy nagyon ki kell vetközünk mindenképp magunkból, mert a bőrünkre is figyelni kell, és énkor figyelek arra, hogy mi az, amiben biztonságban érzem magam, vagy kevésbé tud megégni a bőröm, még ha nem is magam napvédővel. Szóval sokkal jobban összhangban kell kerülnünk a testünknek a jelzéseivel.
0: De például az anyagra érdemes figyelni, nem? Tehát ugye a pamutót, a lemvásznot szokták ilyenkor ajánlani.
1: Ami jobban szellőzik, úgymond lélegzik, tehát nyilván a természetesebb szállóanyagok ilyenkor a lehető legjobb választások. Tudom, hogy nem mindenki szereti például a lemvásznat, ami ugye
0: mint
1: az egyaurisen, de közben meg valahol a lemvásznat az egy olyan elképesztően nem véletlenül jó alapanyag, hogy jó, szuper választás nyáron. Én, amit még szeretek nagyon, ezt nem tudom ki mennyire ismeri, nagyon sok helyen lehet mostanában kapni, ez a dupla gézből készült ilyen nyári ruhadarabok, ami egyébként nem gyűrödik annyira, mint a len, de ez a kellemesen kicsit ilyen puha szivacsos anyaga, annyira jó érzés ebben a melegben, hogy érintkezik a bőrünkre, és gyorsan szárad, szintén egy szuper választás.
0: Igen, ebből ugye van a nagyon vékony verzió,
1: igen,
0: ami alá muszáj valamit húzni, mert ugye átlátszik.
1: Igen.
0: Felsőként is ezért húzottan átlátszik, de van a vastagabb verziója, és azzal már jól meg lehet venni.
1: Igen, sőt, ha okosan vásárolunk, és én dupla oldalót veszünk, tehát hogy vastagabb alapanyagot, akkor szerintem egy nagyon okos stylinggal egyébként a hétköznapokban, később a téli őszi időszakban is tudjuk felviselni, tehát hogy nem egy ilyen szezonális darabbá válik.
0: De ha még azzal sincs baj, szerintem ezek ilyen örök darabok.
1: Maximálisan jól bírja a mosás, nekem is nagyon sok olyan ruhám van, ami ebből az anyagból készült, és mindig örömmel veszi elő az ember szerintem minden nyári szezon előtt.
0: Na, innen folytatjuk tovább a beszélgetés Bencével hamarosan, most pedig jöjjön az Emberek zenekar slágere, Tábortűz, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Vajon hogyan lehet úgy felöltözni a kánikulában, hogy kényelmes is legyen, praktikus is, de jól is nézzünk ki? Milyen anyagokat, színeket, fazonokat kell keresni? Erről beszélgetünk a vendégem Csalár Bence divat szakértő. Volt már szó anyagokról, kellemes pamutról, lenvászorról, gézről. Az anyagon kívül mitől lesz még egy nyári szett igazán kényelmes, meg praktikus?
1: Szerintem nagyon fontos az, hogy mivel sokkal többet mutatunk a testünkből, mint ami talán megszokott tőlünk, pláne egy nagy hűségben, hogy a testképünk valahogy kedvező formában köszönjön vissza tükörben, tehát sokkal jobban figyeljünk az arányokra, arra, hogy a testünk mely részeit szeretnénk hangsúlyozni. Tehát itt arra gondolok, hogyha mondjuk nagyon sokan nyilván ilyenkor a lábakat vagy a hasrészt szeretnék mondjuk kevésbé hangsúlyozni, de közben meg ott van bennünk az a gondolat, hogy jó, de nem szeretnék így teljes mértékben elájulni ebben a nagy melegben, vagy rommá iszadni, akkor mondjuk sokkal jobban figyeljünk arra, hogy emberek tekintetét mondjuk egy kiegészítővel, vagy bármilyen más résszel, ami esetleg elvonja a figyelmet az általunk nem kívánt hangsúlyozott részről, az sokkal inkább tudatosan tegyük. Tehát szerintem itt az arányokra érdemes figyelni. Habár szerintem volt az elmúlt időszakban olyan nap, amikor már tök mindegy, mit veszel fel, mert így egy helyben ülve mesztelenül is sublimálsz a gép előtt egy home office-ban. Szóval tényleg van az a pont, amikor már így semmi sem segít, ilyenkor a túlélésre játszunk mindannyian.
0: De olyankor szerintem nyugtassuk meg magunkat azzal, hogy a többiek is csak saját magukkal vannak elfoglalva, meg a túléléssel, úgyhogy marhára nem fognak odafigyelni sem a hasunkra, sem a fenekünkre, sem pedig a combunkra, ami esetleg kilóg a ruhából.
1: Hát ez így van, ez olyan, mint a strandidőszak, hogy mindenki azt hiszi, hogy amikor kijön az ember, igen, a vízbe, vagy bemegy, akkor mindenki minket néz, miközben tényleg mindenkinek megvan a maga szenvedése, vagy az ilyen keresztje, amit cipel a strand partjától egészen a vízig, de ilyenkor visszasírjuk azokat az időket, amikor még a nőket annó egy ilyen lovas szekérrel, egy ilyen kis házikóban vitték be a vízbe régen.
0: Igen,
1: A 20. század elején, illetve 19. század végén, mert nem láthatták őket, bikiniben, szóval néha egy ilyen kis házikóért szerintem sokan hálát adnának.
0: Hát feltéve, ha van benne légkondi. Na de térjünk vissza egy kicsit a nyári ruhákra, nem a bikinikre, hanem a nyári utcai öltözködésre. Biztos lesz még egy-két tanácsot, nekem meg biztos, hogy van kérdésem. Folytatjuk a következő órában, itt a Retro Rádióban, most pedig hagyjuk énekelni Paul Youngot, Every Time You Go Away, ez szól minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Anyák és közterek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. A következő óra a Soft Cell Tainted Love című dalát is elhozza önöknek. Tainted love. Tainted love. De jön a Michael Jackson féle Black or White is. Mindemellett folytatjuk a beszélgetést Csalár Bencével, tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
1: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Palúznakot egy felejthetetlen jazz szó.

0: hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Palóznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóidnak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Palóznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
5: Add át magad a nyárnak! Minden mást mi adunk hozzá! Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben! Áron. Most a Rioszi ékrém szelet multipak csak 1199 forint, az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny,

0: 30 éve mindig melletted.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Bezár a miskolci csoki gyár, de van remény a folytatásra. Maszkot javasolnak a fesztiválozóknak. Nem találnak meg bízható mestereket a magyarok. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten tárgyal a kormány a szombathelyi aszbeszt szennyezés felszámolásáról szóló javaslatokról. A vármegye székhely polgármestere azután beszélt erről, hogy egyeztetett Lőrinc Viktória vidéki és település fejlesztési miniszterrel. Nemény András hozzátette, az ideiglenes intézkedések hatására a határérték alá csökkent a veszélyes anyag kiporzása ott, ahol a legrosszabb értékeket mérték korábban. Ugyanakkor gyors, tartós és biztonságos megoldás kell. Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például csoki Mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzem eladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Minden harmadik magyar saját házat építene, ám legalább két óriási akadály gátolja ebben, ez derült ki egy friss felmérésből. A többség szerint a pénz, illetve a várható költségekkel kapcsolatos bizonytalanság a legnagyobb ellenfél. Ugyanakkor a válaszadók csak nem fele attól is tart, hogy ha sikerülne is megoldani az anyagiakat, egyszerűen nem találnának megbízható kivitelezőt. A megkérdezettek ötöde egyébként valósággal retteg az engedélyeztetéstől, és úgy általában az ügyintézéstől. Előzzék meg a kiszáradást, igyanak rendszeresen vizet, és különösen most a nagy meleg miatt kifejezetten ügyeljenek a higiéniai szabályok betartására. Erre kéri a fesztiválozókat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője Simics Rita.
3: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő. A maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Lehetőség szerint minden nap rövidebb tiszta ruhát a fesztiválozó, amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg.
2: Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
2: Jön a labdarúgó világbajnokság utolsó előtti mérkőzése este 11 órától Miami-ban. Franciaország és Anglia csap össze a téta bronzérem. Mindkét válogatott a döntő kapujában bukott el, a franciák a spanyolok ellenében, az angolok pedig az argentinok elképesztő fordítása után. Ezzel együtt is egy VB harmadik hely még mindig óriási érték. A győztes így valamelyest jobb szájízzel zárhatja le a Monstre tornát. Anglia már két bronz csatát is elbukott. 1990-ben Olaszország, 2018-ban Belgium győzte le. A franciák ugyanennyiszer nyertek, 58-ban az NSK, 82-ben Belgium ellen. Ha ma is így történne, egy arany és egy ezüst után bronzéremmel köszönnének el a válogatott legsikeresebb szövetségi kapitányától. Didier Deschamps ugyanis már tavaly januárban jelezte, a világbajnokság után mindenképp feláll a nemzeti együttes kispadjáról.
1: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 8 óra után vagyunk, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Még egy óra együtt önök, én és családbent a divat szakértő, mert hogy folytatjuk vele a beszélgetést. A mikrofonnál Leire Tímea, és jönnek minden idők legnagyobb slágerei. Már is indul az óra.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Folytatjuk az előző órában megkezdett beszélgetést Csalár Bence divatszakértővel. Vajon hogyan lehet úgy felöltözni a kánikulában, hogy egyszerre legyen kényelmes, praktikus és jól is nézzünk ki? Milyen anyagokat, színeket érdemes választani? Erről beszélgetünk. Volt már szó anyagokról, fazonokról. A színek mennyire fontosak? Ugye mindig azt tanultuk anyukánktól, hogy nyáron ne feketét hordják kislányom, hanem fehéret vagy világos. Ezek a hidegebb színek, azok hűsítenek minket? Legalább érzetre?
1: A fehér igen, tehát ez való igaz, hogy a fekete lényegében, amikor felveszel egy feketét, biztos
0: érzi, szívja be magába.
1: Szívja magába a napot, elképesztő. A fehér ugye az egy könnyed, kevésbé ennek megfelelő ruhadarab, tehát ez pont, hogy igazából, mint a hűsíteni az ember testét bizonyos tekintetben, de én sem szeretem annyira a fehéret. Szóval nyilván ilyenkor mi az alternatívánk, színek, minták, és azt gondolom egyébként, hogy a nyár minden mellett nyilván az alkalmazkodásról is szól az időjáráshoz, az öltözködésünkön keresztül, de valahol egy remek lehetőség arra, hogy megpróbáljuk a színeket hosszabb távon az öltözködésünkbe beemelni. Tehát próbáljunk akkor úgy rátekinteni, hogy akkor minél több merészebb, harsányabb színbe tudjunk tenni az öltözködésbe, amire lehet, hogy mondjuk egy őszi-téli időszakban nem igazán mennénk rányúlni a gardróbunkban. Ilyenkor viszont, ha pozitív visszajelzést kapunk egy fuchsia színű, tehát egy pink színű felsőre, vagy egy zöld nadrágra, akkor lehet ősszel is sokkal szívesebben fogunk, ha nem is ahhoz a pink színű valamihez nyúlni, de mondjuk a szürke helyett egy, nem tudom, barnásabb, terrakotta színű nadrághoz nyúlni a szekrényünkben.
0: Érdemes nézni, hogy éppen milyen színek a legdivatosabbak az üzletekben?
1: Semmiképp. A színeknél meg pláne. Tehát, hogy az érzés, amit kivált belőlünk, az emlék, amit felidéz, az a prekoncepció, vagy az a fajta személyes asszociáció, amivel a színek felé fordulunk, szerintem sokkal, de sokkal fontosabb, mert ha abban a színben jól érezzük magunkat, vagy szimplán önbizalmat ad, pláne egy strand helyzetben, az tényleg így felülír mindent, ami a trendek meg a divatipari elvárások diktált a szabályrendszer.
0: Ha már szabályrendszer, meg az előbb említetted azt, hogy meg én is egyetértettem ebben, hogy van az a nagyon nagy meleg, amikor már nem foglalkozunk vele, hogy tényleg mi van rajtunk, mert egyébként mások se foglalkoznak velünk. Ezzel együtt azért én azt gondolom, hogy bizonyos, ha más nem, udvariassági gesztusokat érdemes betartani. Szerinted hol van a határ mondjuk a laza nyári viselet és a túlzottan strandos megjelenés között?
1: A túlzott strandos megjelenés szerintem valahol a flip-flopnál kezdődik, tehát az ilyen tankopapucsnak is nevezzük sokan. Ez főképp azért van, mert szerintem a városban, én nem tudom ki, hogy van vele, de a hallgatók majd ez biztos szintén átgondolják most ezekben a percekben, hogy amikor valami nagyon fedetlen lábbeliben megyek utcára, amit normál esetben egy strandon veszek fel, vagy vízparton, akkor én azt érzem, hogy ez a városi kosz, ez a smog, ez rárakódik a bőrömre. Tehát ahogy bejön a jó idő, én a kezemben is azt érzem, hogy most mostam kezed, de olyan, mintha már megint lenne rajta valami. Uh-huh. És szerintem ez olyan dolog, hogy pont emiatt érdemes ezeket így leválasztani a hétköznapi öltözködésünk és a vízpart között. Tudom, amikor 800 fok van, akkor kevésbé vagyunk ennyire ilyen önszabotásra hajlamosak, és azt mondani, hogy nem veszem fel, mert ez nem illik, hanem azért veszem fel, mert elképesztően melegen van. De valahol ezeket a határokat így önmagunknak, amit még így elbír a stílusunk viselni, érdemes meghúzni.
0: Érdemes, csak nem mindenki teszi meg, de mondjuk szerintem van még szabály, az én nézetem szerint mindenképpen, úgyhogy folytassuk a beszélgetést Gala és a Freed from Desire után, itt a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Vajon hogyan lehet úgy felöltözni a kánikulában, hogy egyszerre legyen kényelmes és praktikus is? Erről beszélgetünk, a vendégem Csalár Bence divat szakértő. Az előbb én kértem, hogy húzzuk meg a határokat az utcai viselet és a strand divat között. A papucsnál tartottunk.
1: De nem csak a lábújtanga, tehát fölül is azért van az a rövid nadrág hosszúság, vagy...
2: Amit túlzásnak érezhetnek így a körülöttünk lévő.
1: Igen, és vannak helyzetek, amikor szerintem az atléta trikó sem biztos, hogy klassz.
2: Igen, nagyon érdekes, mert itt megint bejön a képbe az, hogy ugye a testképünkkel mennyire vagyunk tisztában, és hogy mondjuk az atléta trikóra nem azt mondom, hogy bizonyos testalkathoz kötjük legszívesebben, de mert nyilván mindenkinek melege van testalkattól függetlenül, de hogy igen, hogy azért vannak olyan pontok, ahol az ember talán érdemes, ha jobban mérlegel, hogy mondjuk az atléta trikóra vegye rá mondjuk egy könnyed lenvászoninget, ami egy kicsit úgy rétegzi, de mégis ugye védi a bőrét is egyébként nem
1: beleset. De jók ezek a gézingek egyébként, amiket jól is mutat rajta.
2: Igen, tehát ez a rétegzés megint csak, ugye azt gondolnánk, hogy rétegzésről csak mondjuk így a téli időszakban lehet beszélni, amiről már beszéltünk is pár adással ezelőtt még a téli időszakban, de azt gondolom, hogy a nyáron ugyanez visszajöhet. Uh-huh. Tehát, hogyha pont, hogy azt érezzük, hogy annyira snassz a nyári öltözködésünk, mert hogy csak atléta, meg rövid nadrág, de hogy valami még hiányzik, akkor pont ezek az ingek, a könnyed ingek, a blúzok, egy bármilyen más olyan szoknya, vagy rövid nadrág, ami lehet, hogy hosszabb, de fel tudom hajtani, és mondjuk azzal csavarok rajta megint egyet. Tehát, hogy nem kell mindig a legrövidebbet nyilván felvenni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek máshol helyezkedik el a komfort érzete nyáron különösen, de azt kell néznünk, hogy mik azok a programok, azok a tevékenységek, amihez képest valamelyest azért az öltözködésünket alakítani is kell, főleg nyáron.
1: Mivel, hogyha valakinek van egy meghívója valamilyen protokolláris eseményre, vagy tényleg egy hivatalos eseményre, vagy esküvőre, akkor mit vegyen föl a 40 fokban? Amikor ugye muszáj megjelennie valahogy, de nem biztos, hogy az öltön nyakkendő, vagy a koktélruha lesz a megfelelő választás.
2: Hát férfiaknál szerintem azért ez nehéz, mert ugye azért a legtöbb ilyen helyen van egy ilyen kimondatlan dress code.
1: Igen.
2: Én azt gondolom, hogy azért férfiaknál egy smart casual vonal, ami egy kicsit lazít az ilyen nagyon öltönyös elvárásokon, egy jó megoldás lett, de ez megint helyzettől függ, tehát ez ötféleképpen lehet átgondolni. Nőknél pedig azt gondolom, hogy például a harisnya elhagyása az egy ilyen megváltás lehet egy ilyen nagy hőségben, nem? De hát, hogy amikor még egy ilyen műszál réteg nem tapad az ember lábára a 40 fokban, az egy eléggé kedvező dolog. De én azt gondolom, hogy a szoknyahoz azért, ha tegyük hozzá, hogy a női blézereknél is vannak különböző vastagságúak, vannak könnyebb, vékonyabb, újhossz nagyon pontosan. De valljuk be, hogy itt a nőknek sokkal több lehetősége van, mert egy kellemes, elegánsabb nyári overall is lehet, hogy egy blazerrel, amit aztán le tud venni, ha nagyon melege van is, egy megfelelő választás lehet adott esetben, ha a cipő és mondjuk az ékszerek mindezt elegánsabbá teszik.
0: Cipők után visszavannak még a kiegészítők, ezekről is beszéljünk majd, folytatjuk Csalár Bencével itt a Retro Rádióban, a Vogue the Moon-nal pedig most rögtön. Shut Up and Dance, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a beszélgető partnerem Csalár Bence divatszakértő, a Stílus térkép című könyv szerzője. Vajon hogyan lehet úgy felöltözni a kánikulában, hogy egyszerre legyen kényelmes és praktikus is? Ez a témánk ma reggel. Sokszor kiegészítőkkel dobjuk fel a szetteket, te is említetted itt az előbb, hogy érdemes azokra felhívni a figyelmet. Mik legyenek ezek a kiegészítők? Mert most lehet, hogy nem kifejezetten a sál meg a sapka lesz a praktikus megoldás.
1: Igen, én nyáron nagyon szeretem a táskákat. Tudom, hogy ez férfiakon nem segít, mert a legtöbben nem hordanak táskát. De...
0: Vagy ha hordanak, akkor azt nem kéne. Igen,
1: ez így van.
0: Gonosz vagyok, de mindegy.
1: De érdekes, nyáron azért tényleg még a férfiak is előveszik fel egy nyaraláskor ezt a hasitasi.
0: Meg, azt is meg vannak ezek a kis oldaltáskák.
1: Oldaltáskák, igen, igen. Én azt gondolom, hogy táska az klasszikusan egy ilyen dolog. Én például mindig azt szoktam, hogyha úgy érzem, hogy kevés a szín, ami hát fajból ritka nálam, akkor még a táskával szoktam csavarni annak a textúrájával az egész szetten. Ez nagyjából mindenki, aki egy kicsit nyitottabb a kreatív öltözködésre, ott ez így behozható. Ékszerek, tehát azért valójában az ékszerek szezonja az a nyár szerintem. Tehát egy gyűrű, egy nyaklánc, egy kitűző, egy fülbevaló szalmakalap, vagy bármilyen más kalap. Azért most már azért nagyon sokféle kalap van a piacon.
0: Nagyon jókat lehet szerezni egyébként.
1: Nagyon jók vannak. Szépek. Most pont édesanyámmal beszélgettünk arról, hogy szeretett volna egy kis ilyen nyári kalapot, valamilyen kis légieset, és hogy unalmas nagyon, és akkor pont beszerzett mellé egy ilyen virágos kitűzőt, amitől egy kicsit úgy fel lett dobva. Tehát lehet kreatívan gondolkozni ezekről.
0: Kéne mondanod néhány alapdarabot férfiaknak és nőknek, ami mindenképpen kell, hogy legyen a szekrényben nyárra, akkor mi lenne az?
1: Szerintem egy szép kék lemvászoning, az a nőknél, a férfiaknál szerintem mindenképp egy jó kiaknázható dolog, könnyen tisztítható, gyorsan szárad, jól bírja a gyűrődést, és gyűrődik is, de alapvetően szerintem tényleg ez sok helyzet,
0: kell hagyni, és
1: sok
0: akkor...
1: helyzetre megoldás. Igen. Sőt, vannak kifejezetten azok az ingek, amik eleve ilyen gyűrtebb hatást, itt kevésbé zavaró, amikor gyűrődik ilyenkor. Mindenkinél szerintem jó egy szép farmer rövid nadrág, vagy valamilyen bézs nadrág, ami egy picit így elegánsabb, vagy pont az én utcai öltözködésben jól kihasználhatók. Egy jó tote bag, tehát egy jó vászontáska a nyára szerintem elengedhetetlen, egy jó kis pakolós, akár munkába, akár a strandra, akár bármilyen más kiruccanásra. Emellett egy jó sapka, a baseball sapka a fejbőrünket azért meg tudja védeni, ne legyen túl szoros, hogy ne szorítsa annyira a fejünket, de ehhez egy kalap is tökéletes. Azért mondtam a baseball sapkát, mert nem mindenki kalap fanatikus, vagy nem mindenki érzi magához közel a kalapokat, de azt gondolom, hogy ez megint egy megoldás, és emellett azért szerintem egy szép valamilyen nyári stílusú nyaklánc még úgy fel tudja dobni egyébként, ez egyébként nagyon unalmassá váló nyári szettjeinket.
0: Meg ilyenkor jöhetnek ezek a nagyobb színes nyakláncok is, nem? Mert ez ilyenkor igen. Nagyon látványos tud lenni, mondjuk egy kivágott blúznál, vagy
1: igen,
0: egy világos felsőnél.
1: Egyből oda vonja a fókuszt, igen. Kevésbé arra fókuszál mindenki, hogy mennyire ver minket a víz.
0: Na innen folytatjuk tovább hamarosan itt a Retro Rádióban, és jön Michael Jackson is a Black or White-tal. Tartsanak velünk!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Vajon hogy lehet úgy felöltözni a kánikulában, hogy kényelmes is legyen, de jól is nézzünk ki? Milyen anyagokat, színeket, fazonokat kell választani? Ebben ad nekünk tanácsot még néhány percig Csalár Bence divatszakértő. Még a bevezetőben megígértem, hogy arról is beszélünk majd, hogy mi az, amit ne csináljunk nyáron. Szóval mik azok a legnagyobb divatbakik? Vagy öltözködési bakik, inkább úgy mondom, amit elkövetünk. A poliészter pólón túl.
1: Ne erőltessünk magunkra semmi olyat, amiben nem érezzük jól magunkat alapvetően. Tehát, hogy kísérletezzünk, de ismerjük fel egyszerűen a határainkat olyan szempontból, hogy mi az, amit a meleg és a kényelmetlenség érzése mellett már nem tudnánk egyszerűen önazonosan viselni. Ez szerintem nagyon fontos. A másik pedig az, hogy tényleg olyan anyagokat, vagy olyan színeket vegyünk fel, pláne, hogyha nagyon izzadósak vagyunk erre, mint éppen szürkét, én meg bordót, én nem igazán veszek fel nyáron. Minden olyan anyag, vagy szín, amin nagyon látszik az izzadság, vagy nem tudom, én ezeket igyekszem kerülni. Nyilván senki nem célja az, hogy egy pisztolytáskával a hóna alatt járja körül a várost, úgyhogy szerintem ez, hogy így olyan anyagot meg szint válaszunk, amin talán kevésbé látszódik, hogyha nagyon megizzadtunk. Nyilván most, aki fizikai munkát végez, ezzel jár a munka.
0: Az egy másik történet, igen.
1: De azt gondolom, hogy aki, tegyük fel, egy nyári eseményre megy, ahol ezt el akarja kerülni, akkor erre érdemes figyelni.
0: Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: A következő órában már rádiókonyha Vágó Pirossal, tartsanak majd vele, a következő percekben pedig Jamiliával. Ez a sláger, a Superstar, itt a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 10 óra van, úgyhogy átadom a helyen Vágó Pirosnak, és vele garázdálkodhatnak a rádió konyhában a következő 2 órában. Szerintem ma is lesz itt minden, ami szemszájnak ingere. Én köszönöm szépen a figyelmet, holnap reggel megint ébredjünk együtt. Addig is minden jót, Leire Tímát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Csak fóliázva lehet dinnye szeleteket árulni, a klímák sem bírják már a hőséget. Marihuánával kúrálta magát és kiskorúakkal üzletelt az alföldi díler. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az ebadó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amiket szerinte az előző rendszer a leggazdagabbak számára már alakított ki. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az

0: Országos akció. Tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
1: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőség, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható.
0: Figyeljenek a klímára is a nagy hőségben, erre kéri a tulajdonosokat a katasztrófavédelem. Közösségi oldalukon azt írták, idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be, ehhez a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos, vagy gyengébben hűt, kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Hónapokon át árult drogot kiskorúaknak is egy férfi, korábbi fejsérülése miatt szokott rá a marihuánára, aztán nem csak fogyasztotta, terjesztette is az anyagot. Csak nem 1 millió forintot keresett ezzel. Most emeltek vádat ellene és társa ellen, mindkettejükre letöltendő börtönt kért a Kiskunfélegyházi járási ügyészség. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. Viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat. És ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szombat délelőtt köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és ezúttal a következő 2 órát töltjük együtt, hiszen kezdődik már is 2 órás gasztrokalandozásunk a Rádiókonyha a Retro Rádióban, és persze a jól ismert slágerek, Szandrájéval nyitok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm sok szeretettel a retro hallgatókat. Ez a Rádió Konyha, én pedig Vágó Piros vagyok. A következő két órát töltjük majd együtt. Igen, izgalmasak lesznek a mai témáink, amelyeknek van egy közös halmaza. Ha azt mondom, hogy mediterrán étrend, meg kék zóna, akkor a kettőnek biztos, hogy van egy-két olyan közös pontja, amit meg lehet említeni, mint pozitívum mind a kettőnél. A kék zónák ugye azon pontjai a Földnek, ahol a legtovább élnek az emberek, és a legtöbb a 100 év felettiek aránya. 5 hivatalos régió van eddig, de már Szingapur is feliratkozott a listára. Az 5-ből egyébként 2 Európában van, Szardinián, illetve Ikáriában, Görögországban, és vannak még Ázsiában, van Kosztarikában, van az Egyesült Államokban is egy-egy helyszín. Nyilván ahhoz, hogy az emberek ilyen magas kort megéljenek, nagyon sok életmódbeli titok van, amire érdemes odafigyelni, a mozgáson kívül a stresszoldás, az életcél, és természetesen az étrend is az egyik igen fontos alappillére a kékzónás életmódnak. Alapvetően növényi alapú étrendet folytatnak, minimális húsfogyasztással, és ha hús, akkor sem feltétlenül vörös hús, minimális állati eredetű zsíradékot is fogyasztanak. Tehát az elsődleges zsírforrás például az extra szűz olívaolaj, vagy az avokádóolaj, ezek mind gazdagok egyszeresen terítetlen zsírsavakban. Hüvelyeseket, magvakat nagyon sokat fogyasztanak, és ami nekem még a szívem csücske, a halak és tengergyümölcsei. Ez a legtöbb területen abszolút szerepel az étlapon. Turcsán Nemesével, a Kék Zóna Magyarország projekt alapítójával pedig majd kifejtjük ennél egy picit részletesebben is, hogy miben rejlik a titok, ahol hosszú élettitka. Első vendégem pedig Molnár Dávid dietetikus lesz, akivel legújabb könyve kapcsán beszélgetek, az Olasz nagyik nem tévednek, avagy a hagyomány és tudomány a mediterrán konyhában. És akkor itt van, ahol összeér a két téma, hiszen bár alapvetően nem minden kékzónás területen élnek mediterrán étrend szerint, vagy főznek mediterrán étrend szerint, de nagyon sok a hasonlóság, a közös vonás ebbe kettő témában. Ezért is gondoltam, hogy akkor egy rádiókonyha adásba hívom meg két vendégemet. Hamarosan akkor folytatjuk Molnár Dávid dietetikussal, addig viszont jöjjön a Bombon és a Holnaptól, így az egyhetes szomorú évfordulóra.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, én pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm a Rádió Konyha hallgatóit, és hogyha figyeltek az előző héten, akkor a fizika és bizonyos fizikai szabályok kerültek szóba a Rádió Konyhába, de most senki ne ijedjen meg, de most a kémia lesz inkább az, ami a soron lesz, ugyanis a vendégemmel nagyon különleges oldalról közelítjük majd meg a főzést. Molnár Dávid dietetikus áll ugyanis velem szemben. Szia Dávid, köszöntelek szeretettel.
1: Szia Piros, köszönöm a lehetőséget.
0: És a legújabb könyved kapcsán, és azért nem mondom, hogy szakácskönyv, mert ezt majd kifejtjük, hogy ez nem kifejezetten szakácskönyv, bár nyilván vannak benne receptek, de megvan benne az is, hogy te leírod, hogy oké, de miért úgy készítsük a bizonyos ételt, ahogy az olasz nagyik nem tévednek. Ez a legújabb könyved, mert ugye már jelent meg könyved, aminek kapcsán egyébként jártál is kolléganőmnél, Leirer Timinél, de ez még évekre megy vissza. Szóval, az olasz nagyik nem tévednek, és akkor ezek szerint most a mediterrán konyha titkait kezdted nézni, de nem csak úgy, hogy oké, akkor hogy készíti a mamma Szicíliában a paradicsom szószt, és mennyi fokhagymát rak bele, hanem arra is kíváncsi voltál, hogy miért úgy, és hogy miért úgy készítik mondjuk évszázadok óta, és hogy tudják is, hogy ennek ilyen és ilyen hatása van, igaz?
1: Igazság szerint, mint dietetikus, nagyon sok szempontból egy nehéz helyzet az, hogy a közösségi média is, meg más média felületek is tele vannak azzal, hogy táplálkozási táborokba, irányzatokba tömörülnek emberek. Az úgynevezett evidence-based medicine, tehát a bizonyíték alapú tudományos gondolkodás, az ezeket a kérdéseket a legjobb minőségű vizsgálatokkal megpróbálja mindig megválaszolni, azonban a kommunikációban nagyon sok kihívást jelent az, hogy az ember egyáltalán besorolja a saját magát egy táplálkozási irányzatba, vagy nem. És nagyon sok szempontból az én hozzáállásom az egész könyvírásakor is, illetve az egész tudományos gondolkodáshoz is afelé indult el, hogy nem azt próbálom különböző bizonyítékok alapján kommunikálni pusztán, hogy mi lenne az egészséges, hanem megfordítom az egész kérdést, és azt mondom, hogy megnézem azokat a hosszú életet megélő egészséges populációkat, ahol bizonyos tradicionális konyhák működnek, és hát szemben láthatóan működnek, igen, mert hosszú életet élnek meg egészségben.
0: Bár nyilván nem csak a konyha az alapja annak, hogy nem, hosszú
1: valóban
0: életet
1: nem,
0: élnek.
1: Tehát, amikor azt mondjuk, hogy UNESCO örökség lett a mediterrán szemlélet, igen, tehát az igazából csak egy szeletében tartalmazza az étrendet. Valójában ez az egész életstílustól az élet.
0: Talán, akár az is, hogy kiülnek mondjuk igen, a pad igen, elé, igen, vagy a ház igen, elé, a padra esténként.
1: Az is a beszélgetés, a séta, mindenféle, igazából az egész környezet is meghatározza őket. És ami nagyon fontos, ha egy szóban kéne mondanom, életüknél egy nagyon lényeges jellemző a ritmus.
0: Hú, ez tényleg egy varázsszó, a ritmus, a keret. És itt valószínűleg nem csak a napi ritmusról beszélhetünk, hanem nyilván van egyfajta heti, egyfajta havi, sőt éves ritmus is, ami sokkal jobban igazodik a természet ritmusához, a valódi ritmushoz, amihez mi is tudtunk még igazodni 100-150 évvel ezelőtt is akár. Folytatjuk a beszélgetést Molnár Dávid dietetikussal hamarosan a Rádió Konyhában, de most szóljon az NSYNC és a Bye Bye Bye.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A vendégem a rádió konyhában ebben az órában Molnár Dávid dietetikus, akivel az Olasz nagyik nem tévednek című könyve kapcsán beszélgetek. A mediterrán konyha alapvetéseit, a miértjeit boncolgatott. Tehát nem csak leírsz egy-egy receptet ebben a könyvben, hanem arra vagy kíváncsi, hogy oké, de miért így csinálják azt az ételt már évszázadok óta akár.
1: Az előző könyvemnél úgy tettem fel a kérdést, hogy megpróbálni megmutatni ugye azt, hogy mi az, ami a tudományos igazság alapján igaz, és mi az, ami nem. Ebben a könyvben sem találhat az ember olyan bizonyítékot, ami valójában nincs jól értékelve, és nem az evidence-based medicine alapján működik. Tehát a tudományos bizonyítékok legmagasabb szintjén igyekeztem a könyveknél bemutatni azt, hogy egyébként a tudomány hogy áll hozzá, csak a kérdések feltevése mindenképpen ételek szintjén mozgott. És egyébként én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb eredmény a mediterrán tradíciónak, amit lefordíthatunk, hogyha a hazai alapanyagokat veszük alapul, ugye szezonális termékeket veszünk mindehhez.
2: Igen.
1: Illetve...
2: De ez tehát, nem is lenne.
1: Hát igen, tehát ugye szezonális, hazai, és ugye ami nagyon fontos, hogy minél inkább természetes formátumot szeretnénk közvetíteni, akkor nagyon sokat nyerhetünk. Ugye az egész könyvnek most részletesen kérdezted persze receptet, illetve egy-egy technológiát is, de egész könyvnek az egyik legfontosabb üzenete az, hogyha tiszteljük a tradíciót, és ugye ezt a hármast, ugye a hazait, a szezonálisat, illetve a minimálisan feldolgozottat próbáljuk meg beilleszteni az étrendbe, akkor tehát tudományos bizonyítékok alapján is mérhető egészségjavulást érhetünk el. De pusztán azzal, hogy a utafeldolgozott élelmiszereket lecseréljük otthon, a konyhában elkészíthető, két kezünkkel elkészíthető ételekre, azzal már mérhető mértékben teszünk az egészségünkért. Igen.
2: Wow.
1: Ugye erre nagyon jó példa a könyvben, ugye az Alfredo, ugye, tehát vagy hát pasta burro, ugye, a fettuccine burro, vagy Alfredo, ugye, ez ennek az amerikanizált, vagy szóval a westernizált változata, a nyugati osított változata, az ugye arra szól, hogy minden totál tejszínes. Totál tejszínes, csirkés, és már rengetegféle formátumban lehet megkapni ezt a tésztát, pedig ugye a tradicionális receptúra, ugye tésztát tartalmaz, tésztavizet tartalmaz, ugye tésztafűzővizet tartalmaz, vajat tartalmaz, és ugye érlelt parmigiano reggiano sajtot tartalmaz.
2: Tehát egy fiasz tejszín.
1: Tehát gyakorlatilag semmiféle tejszín nincsen benne, és ugye, hogyha a tápanyag profilt megnézzük az egészét, tehát teljesen más lesz. Teljesen más a jól lakottságra vonatkozó hatása, teljesen más az egész az ízekre vonatkozó hatással is.
0: Hát igen, meg ahogy említetted, a hosszú távú testre gyakorolt hatása is teljesen más. Folytassuk akkor majd innen, és egy-két részletbe menjünk majd bele. Például a tésztafőzővíz, meg egyebek, szóval, hogy van egy csomó olyan ismérve ennek a konyhatechnikának, a mediterrán konyhatechnikának, amit jó, hogyha elsajátítunk, nem csak az ízek kedvéért. Molnár Dávid dietetikussal folytatódik mindjárt a Rádiókonyha, a zenében pedig a Cardigans-szal, a Love Full-lal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatódik már is a rádiókonyha vendégemmel, Molnár Dávid dietetikussal. Én Vágó Piros vagyok, és egészen délig töltjük majd együtt az időnket. Dáviddal pedig a legfrissebb könyve kapcsán beszélgetünk, az olasz nagyik nem tévednek, és ugye az előbbiekben már elmesélted, hogy már azzal nagyon sokat tudunk tenni az egészségünkért, hogyha otthon készítjük az ételeinket. Már egy nagyon picit fölmerült a főzővíz szerepe, de hát azért ott vannak a mami sütik, a desszertek, cukorral.
1: Egy olyan étel, amit mondjuk tradicionális receptúrával édességként készítünk, és van benne kristálycukor, az valóban az ételek feldolgozottságát besorolni kívánó osztályozás alapján, ez a NOVA rendszer, az a hármas kategória. De mi mindig nem az ultra feldolgozott. És egy olyan étrendben, ahol dominál a gyümölcs, a zöldség, ugye a minimálisan feldolgozott vagy feldolgozatlannak mondható hústermék, igaz, az érleltei termékek, stb. És mindennek van egy mennyiségi keretrendszere, akkor meg már más helyzet.
0: Uh-huh. Azt mondd el nekem, hogy honnan indultál neki ennek az egész kutatásnak?
1: Én dolgoztam egy olasz étteremben, és ott nagyon nagy hatása volt rám, amilyen ételeket főzni tanulhattam. Gianni-nak az egyik ételméről beszélünk. Onnan is voltak nagyon jó receptúrák, amik gondolkodásra készítettek. Mert hát nagyon sok receptúrának vannak bejegyzett történelmi emléknyomai, tehát hogy valójában mit hogyan készítettek már régebben is, akár ezer éves távlatokról beszélünk, igaz? Sőt, van olyan étel, ami a római provincia időszakára nyúlik vissza, tehát több ezer évről beszélünk ebben az időben. Nekem egyébként az első élményem az egy sírha kiállítás volt egyébként, ott fogott meg nagyon az egész dolog. Ott egy olasz tésztamanufaktúrát vezető, vagy részben vezető, illetve adott a kezembe egy csomag tésztát, azzal, hogy tessék, nézd meg, na, ilyen egy tészta. És ez felgyulasztott bennem egy olyan
0: tudásvágyat, ilyen tudásszomja.
1: Hát szenvedélyes hozzáállást ahhoz, hogy én érteni szeretném azt, hogy miért nem mindegy.
0: Aha.
1: Hát nem véletlen, hogy a hagyományos tészta szárítás mint folyamat, az mindig is egy hosszú időtartamot vett igénybe.
0: Több napot akár.
1: Igen, és hát természetes úton, hát több napot, és nem természetes úton nem lehetett magas a hőmérséklet. Aha. Hiszen az otthon elvégezhető gyakorlatban nem is képződhetett másképp tészta. Van két kulcs, amit érdemes megjegyezni, ez a lenta laborációnak, tehát ez ugye az alacsony hőmérsékleten lassan szárított tészta, illetve a másik, ugye a bassa temperat, tehát ugye alacsony hőmérséklet, a másik pedig a trafilata al bronzo, tehát ugye ami azt jelenti, hogy bronzerszám készíti. És itt az a nagyon érdekes, hogy ugye megfigyelhetjük azt, hogy a tészta felülete, akkor amikor bronzerszám ér hozzá, akkor nem egy szabályos sima felületet fog nekem képezni, amit egyébként sárga tésztaként láthatunk nagyon sokszor ugye nagyipari tésztáknál, hanem rücskös meredő tészta felszíne. Az önmagában képessé teszi a tésztát arra, hogy csatlakozzon, kapcsolódjon a megfelelően készítő szószhoz, hogy ha a serpenyőben, a tésztafőzővízen, a szósszal főzöm meg igazán a tésztát. Magyarul az al dente az azért nagyon fontos, hogy több perccel korábban ér véget magában a tésztafűzővízben.
0: Mert még a serpenyőben kap
1: a még. A serpenyőben tovább fő.
0: Ó, az olaszok szerintem most nagyon hálásak, hogy ezt így elmagyaráztad például a Retro Rádióban, a rádiókonyha hallgatóinak is, meg hát nyilván az olvasóidnak is. Molnár Dávid dietetikussal még egy nagyon rövid beszélgetésre visszatérünk, de most jöjjön Presser Gábor rozsdás szökslágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mostani életünk egyik kulcs mozzanata a gyorsaság, hogy gyorsan történjen minden, hogy ne kelljen annyi időt eltölteni különböző tevékenységekkel, akár az étel feldolgozásával, előkészítésével, készítésével kapcsolatban. És ugye az előbbiekben a vendégem Molnár Dávid dietetikus pont arról mesélt, hogy nem véletlen, hogy a tésztaszárítás régebben úgy és olyan körülmények között és annyi idő alatt történt, amennyi idő alatt. A legújabb könyvedben szerintem nagyon sok tévhitet rombolsz le valahogy ezekkel az eszközökkel, hogy megmutatod, hogy a tradíció miért jó.
1: Egy bolognai ragonál is igaz, tehát egy tradicionális bolognai ragonál valójában az emulzió, ami a tészta főzővízzel, ugye az alapvetően húsos ragúval megtörténik a tészta felületével együtt, az elképesztő mód adja meg azt a kapcsolódást, ami utána egy krémes és valóban szósz jellegű.
0: Amikor nem ér külön életet, ugye a szósz a tésztától.
1: És akkor még mellett ott van azt, hogy milyen tészta típust választok. Ugye a bolognai ragú, az nem spagettit kap. A tésztának, a tészta formájának képesnek kell hordozni a szószt.
0: Akkor mit kap? Hát, mondjuk segítsünk a hallgatóknak, hogy legközelebb, ha... Hát,
1: például a tagliatelle. Mm-hmm. Ugye a tagliatelle a széles metélt magyarul. Ugye a tagliatelle az egy olyan tészta típus, ahol a tészta szélessége képes hordozni. A ragú képes bevonni a tésztát. Aha. De nagyon nagy megfigyelés volt, vagy felfedezés volt például a sajt kérdése, ugye, hogy milyen típusú tésztát, milyen sajtot használunk.
0: Igen.
1: Miért van az, hogy a parmigiano, reggiano, a vaj és a kemítős főzővíz a tésztával együtt a pasta búróban képes emulziót képezni úgy, hogy egyébként nem használom benne tejszínt, az elképesztő.
0: Adjunk egy olyan tanácsot a hallgatóknak, hogy például, ha bármilyen tészta ételt készítenek, érdemes már gondolom a majdnem kész tészta vizéből kimerni egy kis pohárba.
1: Mert hát nagy bögrét inkább.
0: Vagy nagy bögrével, igen, attól függ mekkora adag szósz és tészta készül. Mert hogy azzal ugye annak a keményítő tartalmával tudjuk például sejmesebbé tenni a szósz.
1: Hát a szószhoz mindenképpen kell főzővíz. Uh-huh. A keményítő főzővíz mindenképpen legyen. Ugye itt az is számít, hogy használok-e alaplevet bármilyen. Uh-huh. Tehát, hogyha például egy risottót készítek, vannak tésztaételek, ahol eleve használok alaplevet.
0: Aha.
1: Akkor ott ugye az alaplé is funkcionálhat egy vizes oldatban alapelemeket tartani képes anyagként, de valóban, tehát egy nagy bögre főzővizet azt érdemes félretenni, igen.
0: Hányszor van, hogy a homlokomra csapok, mikor már kész van valami, és már leöntöttem a tésztáról a vizet, hogy félretenni, elfelejtettem. De most, hogy erről beszéltünk, megint csak eszembevésem, hogy nem szabad elfelejteni. Molnár Dávid dietetikusnak köszönöm szépen a beszélgetést az Olasz Nagyik Nem Tévednek könyve kapcsán, és folytatjuk nem sokára a kék zónákkal, akár azzal is, hogy Magyarországon mi a helyzet ezekkel a területekkel, lehet-e ilyesmit létrehozni, addig is jöjjön a Joy-jal, a Valerie a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Mennyire eltalált feldolgozás volt ez a Back to Black-kel. És jövök még majd eredeti dalokkal is, mint amilyen a Bikini legyek jó slágere.
1: Mindig azt mondják, hogy legyek jó, de itt mindig csak én legyek a jó.
0: És itt lesz Désir Lesztel a Voyage Voyage is. Retro Rádióban a Rádiókonyha folytatódik, úgyhogy várom továbbra is hallgatóinkat.
2: Műsorajánló.
3: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Palúznakot egy felejthetetlen jazz-soul koncert.

0: hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Paloznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Paloznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
6: Börtön a gyorsulási versenyért záporoznak a vélemények. Aratás idén nincs oka derülátásra. Végre a helyére kerül Szoboszlai Dominik. Jó napot kívánok, Fülöp Attila.

0: Attila vagyok.
1: Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozó kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Közösségi médiában, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni. Megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük. Eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani. A behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni.
1: A folytatásban máshol lehet eső, az Alföld egyes részein azonban tovább fokozódik a szárazság. Erről ír előrejelzésében a Hungaromet. A pusztító aszály miatt néhol 170 mm nedvesség hiányzik a talajból. A kalászosok betakarítása sokfelé befejeződött, a termés átlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgónál és a kukoricánál is gyászos eredményre számítanak a gazdák, még a 4 évvel ezelőtti mélypontnál is rosszabb hozamok valószínűek. Mindenben megállapodott a Liverpool-lal Szoboszlai Dominik, állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a Pullal, amit csak lehet, így a bajnokok ligáját is. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatói 11 óra után is. Folytatódik a Rádió Konyha, a kétórás gasztrokalandozásunk. Vágó Piros vagyok, és ezúttal a kék zónák titkait próbáljuk majd megfejteni vendégemmel. És már is zenél Désir lesz a Voyage Voyage-zsal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A rádió konyhában érintünk majd konyhát is, de igazából ez inkább életmód, és nem lehet elég korán elkezdeni a hosszú életre való felkészülést. Turcsán Emese a vendégem, a Kék Zóna projekt Magyarország alapító tulajdonosa. Szia Emese, köszöntelek!
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Azoknak a hallgatóinknak, akik esetleg még csak úgy hallottak már ezekről, hogy kék zónák, de nem tudják pontosan, hogy mi, határozzuk meg. Tehát az alapfogalmakat azért rakjuk tisztába.
1: A kék zónák azok a területek a világon, ahol azt figyelték meg a kutatók, hogy kiemelkedően sokáig élnek az emberek. Nem csak azt lették észre, hogy ők nagyon sokáig élnek, hanem valamiért mentálisan frissek, boldogok, fizikailag aktívak, és elkezdték azt nézni, hogy mi ennek az oka, és elkezdték nézni a közös jellemzőket. Ugye kék zóna például Ikária Görögországban, vagy Szardínia Olaszországban, de van Japánban, Okinawa, Loma Linda, Nikoya, és elkezdték beazonosítani azokat a közös pontokat, amit ők kék zóna tud lenni valami, egy közös hely. És hogy hogyan lett a kék zóna elnevezés? Megnézték ezeket a helyeket, hogy hol a legtöbb a centenáriusok aránya, ugye a 100 év felettiek aránya, és ahol nagyon-nagyon sok volt, azokat kék pacával jelölték a térképen, és nagyon egyszerű módon így jöttek létre a kék zónák. Kicsit már Szingapúrt is oda lehet sorolni, hiszen rengeteg kutatás van arról, hogy ott milyen változás volt az elmúlt évtizedekben, de hivatalosan még 5 kék zóna van.
0: Ha jól tudom, ráadásul Szingapúrban tudatosan elkezdtek erre gyúrni, úgymond, hogy ők is kék zónásak legyenek, és hogy egy csomó változtatást azért eszközöltek, hogy ezt elmondhassák magukról.
1: Így van, és ez nagyon nagy tanulság nekünk, mert nagyon sok kritika írja a kék zónákat, hogy oké, de ott van tenger, és jönnek a kifogások, hogy oké, de, és jön az, hogy mi miért nem lehetnénk kék zóna, és ott van Szingapúr példának, ahol semmi adottság nem volt ahhoz, hogy egyébként nagyon nagy fejlődés jön létre, ők tudatosan építkeztek, elkezdték jutalmazni azokat a vállalkozásokat, akik egészségtudatos ételeket kezdtek el árulni, vagy létrehoztak olyan közösségi tereket, ahol az időseket bevonták a mindennapi életbe, és másfél évtized alatt közel 20 évvel növelték a várható élettartamot, elképesztő fejlődés az történt ott, és amikor vannak ilyen példák, akkor egy kicsit elgondolkozunk, hogy bizony változtatható nálunk is nagyon sok minden, összefogás kérdése.
0: Összefogás, meg azt gondolom, hogy döntés is. Tehát, hogy az egyéni fejekben meg kell, hogy szülessen a döntés, hogy ez kényelmetlenséggel jár bizonyos szempontból, mert hogy változtatni kell, tenni is kell. Tehát azt nem fogják az orvosok pirulákkal megoldani.
1: Így van, illetve mindig hangsúlyozunk, hogy nem csak a várható élettartamot szeretnénk növelni, hiszen van egy nagyon csúnya statisztika. Az utolsó 12 évet betegségben töltjük. Tehát
0: az a minőség.
1: Még, igen. Aha. Hanem az egészségben eltöltött évek számát, ami nagyon-nagyon fontos, és ezt lehet életmóddal. Ugye most már nagyon sokat beszélnek arról, hogy a genetika az 20-25%, és az életmód, a környezet az, ami hozzáteszi a többit. És igen, amit mondtál, a saját felelősségvállalás, hogy nagyon-nagyon sokszor mondjuk, hogy igen, de genetika, igen, de hormonális probléma, és igen, de időhiány. Látni lehet a kék zónáknál, hogy ott sem kolbászból van a kerítés, és mégis nagyon gyorsan, nagyon sok fejlődést tudtak elérni.
0: A vendégem ebben az órában, a rádió konyhában Turcsán Emese, a Kék Zóna projekt Magyarország alapító tulajdonosa, de ugye hamarosan megváltozik a nevetek, 100év.hu, a hosszú élet kultúrája, és majd erről is beszélgetünk, de folytatjuk a kék zónás életmód alap pilléreivel, boncolgatással, és persze azért a konyhába is bemegyünk. Bikini legyek jó, most pedig ezzel folytatjuk a Retro Rádióban.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A vendégemmel már is folytatjuk a beszélgetést a rádió konyhában, Turcsán Emesével, a Kék Zóna projekt Magyarország alapítójával. Miből tevődhet össze az, hogy mi egyre jobban éljünk, jó minőségben egyre tovább?
1: Ha már itt vagyok nálad, akkor mindenképp beszéljünk az étkezésről, hiszen ez az egyik alapköve a Kék Zónás pillérnek. Egyrészt helyi szezonális alapanyagokat igyekeznek beépíteni a mindennapokba. Említetted, hogy nagyvárosban ez nem könnyű, ez valóban így van, azonban Magyarországon is egyre nagyobb az igény arra, hogy megnézzük, hogy 50-60 kilométeres körzetben kik lehetnek azok a kosárközösségek, azok a biogazdák, azok a termelők, akiktől jó minőségű alapanyagokat tudunk vásárolni. Sárisnak ez a tendencia elindult. Nagyon érdekes, nem tudom, hogy te megfigyelted, de elindult az is, hogy egyre több értelmiségi, nagyvárosi költözik ki egyébként kisfalvakba, településekre, vágynak a vidéki életre. És hogyha visszatérünk az étkezésre, ami nagyon-nagyon feltűnő a Kék Zónákban, a helyi szezonális alapanyagokon túl, az például a 80-20-as szabály, ez a harihacsibú, hogy nem eszed tele magad. Ezt nagyon-nagyon nehéz megoldani itthon, amikor azt hallod az étkező asztalnál, hogy amit kiszedtél, azt tedd meg, vagy az étel nem játék, vagy nem pocsékolunk. Egy ilyen kultúrába felnőni, az nyilván ellentétben van azzal, amit a japánok mondanak, bár nyilván ők nem is szedik tele a tányérukat, ahol azt mondják, hogy ha már úgy érzed, hogy kezdesz tele lenni, akkor hagyd abba, mert akkor már valójában megtelt a gyomrod. Hányszor érezzük azt, hogy megebédeltünk, és ez muszáj lefeküdni, mert tele vagyok. Mert ha most nem fekszem le, akkor kipukkadok. Hányszor mondjuk ezt? Pedig egyébként a legegészségesebb az lenne, ha elmennénk utána sétálni egyet. De hogy tudunk sétálni, ha tele vagyunk? Ezért van az, amikor a Kék Zónákról beszélünk, és azt mondjuk, hogy nem feltétlenül pénztárca kérdése az, hogy milyen szokásokat alakítunk, hiszen az, hogy nem eszem tele magam, vagy az, hogy legalább hétvégén az étkezés után járok egy nagyot, az nem pénztárca kérdése, hanem mindennapi apró szokások, és itt jön be már a saját felelősségvállalás. Ránk nagyon jellemző az, hogy kutyafuttában bekapunk valamit. Nyilván ez vonzza is magával, hogy amit gyorsan meg tudunk szerezni, azt vesszük meg a sarkiboltban vagy a benzinkúton, ami nem túl egészséges. Még ők leülnek, megadják a módját, együtt vannak. Itt van például az alkohol kérdése, ami egy Kék Zóna kivételével, ami Loma Linda, mindenhol a borfogyasztás az nagyon látványos. 2-3 pohár bort megisznak egy nap. És itt jött a kutatók válasza, hogy de miért van az, hogy valahogy mégsem ártalmas, még sincs ott az alkoholizmus a mindennapokban, valahogy mégsem érezzük a negatív hatását, és akkor itt jön a közösség, hogy oké, de hogy a közösség ereje meg olyan szintű dopamint ad, és olyan nagy hatással van a mindennapokra, hogy valahogy ellensúlyozza.
0: Csatlakoznék egyébként két dologhoz, csak nem akartam ugye közbeszólni. Az egyik, hogyha egyedül is étkezem, de itt a rádióban is, hogyha esetleg leülök a többiekhez, akkor biztos, hogy nem viszem oda a telefont, nem nézegetem közben, és egyedül otthon is ezt tartom, hogy nem kapcsolom be a tévét, nem kezdek el, tehát arra figyelek akkor, amit csinálok, vagyis az étkezésre nem mondom, hogy ez mindig sikerül, de az esetek többségében igen, és sajnos még mindig állva reggelizem, ez egy borzasztó rossz szokásom, de a másik, hogy azt is olvastam egyszer, hogy a teltségérzet az nagyjából 20 perccel azután érkezik, hogy mondjuk úgy, hogy lenyeltük az utolsó falatot. Szóval, hogy ezért nehéz betartani, hogy oké, mikor teltünk már meg. Folytatom a beszélgetést Turcsán Emesével, de most jöjjön Pinkel, a You and Your Hand a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Vendégemmel Turcsán Emesével a kékzónás területek titkait próbáljuk megfejteni. Emese a Kékzóna Projekt Magyarország alapító tulajdonosa, és már azért ejtettünk szót az étkezésről, a közösség fontosságáról, ott a mozgás. Ugye a legtöbb kékzónás területen egyszerűen rá vannak kényszerítve a mozgásra, mert ezek inkább kisebb települések, nincs teljesen a metróhálózat kiépítve, vagy az csak, hogy a saját telkükön, ami lehet, hogy dimbes-dombos, el kell közlekedni naponta erre, arra, amarra. De van még egy nagyon fontos, ez pedig, hogy legyen cél. Kisebb, rövid távú, esetleg nagyobb, hosszabb távú, egy olyan ikigai, ahogy a japánok hívják.
1: Igen, tehát a mintatelepülések, én azt látom, hogy talán ez volt a legnagyobb kihívást, hogy célt és motivációt adni, és azt fenntartani. A kékzónákban nagyon jellemző az, hogy mindenkinek van valamilyen célja. Mindegy, hogy ez egy 14 éves tini, vagy egy 98 éves idős. Napi célok vannak, de vannak. Tudják, hogy miért kelnek fel aznap, és nagyon-nagyon fontos, hasznosnak érzik magukat. A mintatelepülésen önismerettel és célkitűzéssel kezdtünk. Honnan tudjuk, hogy honnan hová jutottunk, vagy változtunk-e, ha nem tudjuk, hogy mi a kiinduló állapot, és hova szeretnénk eljutni. És ez nagyon jellemző egyébként a magyar társadalomra, hogy nem rendelkezünk célokkal, ezért kicsit úgy befásulunk, és a mindennapok szürkévé válnak. És ha már csak ezt megtaláljuk, a saját ikigájunkat, hogy miért kelünk fel minden nap, az nagyon nagy örömet tud adni, mert ha már statisztikákról beszélünk, ugye, beszéltük azt, hogy az utolsó 12 évet betegségben töltjük, mondhatnánk azt, hogy a közel 15 évvel rövidíti meg az életünket az elmagányosodás, és nagyjából ugyanennyit veszel akkor azt tőlünk, hogyha nem rendelkezünk életcélra és sodródunk.
0: Ez lehet például akár az is, valaki nyugdíjba ment, lehet, hogy még dolgozott valameddig a nyugdíj mellett, de mondjuk csak, hogyha van egy kis kert.
1: Nem kell nagy célokra gondolni, és pont a kertészkedés azért jó példa, mert szinte az összes kékzónás pillért kipipálja. Onnantól kezdve, hogy van életcélod, felkelsz, hiszen műveled a kertedet, helyi szezonális alapanyagokat termelsz, mozogsz. Magyarországon azt látom, hogy alul értékelik a mozgás fogalmát, és a mozgás az a sport, azon belül is nagyon sokszor a versenysport. És az, hogy gyaloglunk, az nem sport. Az, hogy kertészkedünk, nem sport. Pedig milyen sokat hozzá tud tenni a mindennapokhoz.
0: Milyen derékfájás tud. Komolyabb átkertészkedett nap után vagy akár. Én emlékszem, most a múlt hét végén átültettem pár növényemet, és már utána, oké, hogy előtte meg letekertem 30 km dringán, ami azért nem sok, de nem is kevés. De hogy akkor úgy ezt már úgy éreztem, hogy jó van, most már elég volt a kertészkedésből is, szóval, hogy dehogy nem, hát az is tud mozgás lenni.
1: Így van, csalóka tud lenni, nagyon, nagyon át tud mozgatni, és hát ott van egy nagyon fontos tulajdonsága még, hogy hasznosnak érzed magad.
0: Meséljünk, akkor most már térjünk rá a magyarországi helyzetre, mert az elmúlt években ennek egyre nagyobb hype-ja lett, most ez a szó jutott eszembe, és egyre többen szeretnének csatlakozni hozzátok. Milyen módon kell elképzeljük a hazai kékzóna települések kritériumait?
1: Nem volt kritérium. Nagyon-nagyon furcsa módon indult az egész Kékzóna Projekt Magyarország egy személyes indítatásból. Voltak egészségügyi kihívásaim, volt egy baki az életemben, amikor azt mondták, hogy van egy daganatos betegségem, majd pár hónappal később, egy másfél-két hónappal később kiderült, hogy semmi bajom nincs. És rájöttem, hogy ez nem egy különleges sztori. Minden sarkon van ilyen. És akkor elhatároztam, hogy megcsinálom a Kékzóna projektet Magyarországon, és mindenki kérdezte már később, hogy merted egyedül ezt felépíteni, és mondtam, hogy hát nem gondoltam bele. Tehát fel sem merült bennem, hogy ehhez hány ember kell, nehéz lesz, vagy milyen akadályok vannak. Mentem előre, és azt mondtam, hogy majd úgyis valahogy mellém áll az élet, és így is lett.
0: Hát igen, melléd állt Noszfaj, melléd állt Nagyréde, és akkor még lehetne sorolni a sort, és majd folytatjuk is még a beszélgetést Turcsán Emesével, a Kékzóna Projekt Magyarország alapítójával, de most meghallgatjuk előbb a Pet Shop Boys-t és Billy Idol-t és a Wide Wearing-el a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Kék Zóna projekt Magyarország alapító tulajdonosával, Tucsa Nemesével beszélgetek a rádió konyhában. Nyilván a Kék Zónákban az életmódnak nem csak a táplálkozása része, de azért említettük azt is. Kaptunk nagyon jó ötleteket is tőled erre nézve, meg hát próbáljuk megfejteni még az egyéb pilléreket, hogy mi lehet a titka a Kék Zónákban élőknek. És ugye azt is mondtad, hogy itthon nem kritériumok alapján indult a hazai projekt, tehát nem úgy lehetett hozzátok csatlakozni, de akkor hogy?
1: Az volt a cél, hogy nézzük meg, hogy mi a kiinduló állapot, és ahhoz képest egy év alatt olyan tudunk eltérni. Mellém azért álltak sokan, mert én voltam a szomszéd lány, aki nem különleges, nem jár minden nap edzőterembe, nem tökéletes életet él, hanem velük együtt kezdi el most a kékzónás életet kialakítani, és örültem, hogy egyáltalán találtam három települést, aki akarja és csinálja. És hát kiderült, hogy rengeteg település akarja és csinálná, és hirtelen olyan sok szakember állt mögém, hogy ma már 80-an vagyunk a projektben. Társadalomkutatók, szociológusok, településkutatók, orvosok, sportolók, mérnökök, élelmiszermérnökök, geográfusok. Úgyhogy néha nehéz csak számon tartani is, hogy ki merre menjen és mit csináljon. Úgyhogy elképesztő ez az elmúlt másfél év. Nem mondom, hogy kékzónás életet éltem az elmúlt másfél évben, de most már én is elkezdtem rá törekedni. Már csak azért is, mert hogy azért példaként tekintenek rám, tehát muszáj példát adnom.
0: Mik voltak az első lépések, amikben változtattál?
1: Képzeld el, csináltam egy 60 napos kihívást, mert hogy amikor elkezdtem a Kék Zóna projektet, akkor úgy voltam, hogy jó, akkor most én is változtatok. De mi jött? Bedaráltak a mindennapok. Eufória volt mindenhol, ahol fogadtak minket, ahol felállt a fórumon a 96 éves néni, és azt mondta, hogy csináljuk anyukám, tehát hogy ilyen tényleg sokszor sírtunk, nevettünk, hogy annyira jó volt ez az egész, de hát ha bedarálják az embert a hétköznapok, akkor nyilván nehéz kékzónás szokásokat kialakítani. Ami olyan szempontból nem baj, hogy akkor együtt tudom csinálni azokkal, akik elkezdenek követni. Például nagyon furcsa volt, hogy azzal, hogy elkezdtem nem aludni, mert hogy bedaráltak a hétköznapok, elkezdtek jönni rám a plusz kilók. És nem értettem, hogy miért, és akkor mondta egy szakemberünk, hogy hát bármit fogsz változtatni, ha nem alszod ki magad, nem pihen a szervezeted, akkor megette a fene az egészet, tehát hogy muszáj az alvásra is figyelni. Igen. Amit változtattam legesleg először a 60 napos kihívásban, hogy megkerestem, én Gyöngyösen élek, és megkerestem azokat az utcákat, amik meredekek, és elkezdtem másolni Szardíniát, és minden nap tudom nehéz beépíteni, nekem annyiból előnyöm van, hogy van egy kutyám, tehát van egy kutyám, tehát muszáj. Elkezdtem minden nap 40 percet sétálni, nagyon vacak volt az elején, és eljöttem, hogy olyan szép részei vannak, amiket egyébként nem jártam volna be, hogy elkezdtem fotózni a naplementéket. És akkor utána jöttek ezek az apróságok, hogy oké, ott van Okinawa. Ott nagyon sokszor látunk olyan fényképeket, hogy főleg a nők fél lábon állnak. Miért állnak fél lábon? Aztán eszembe jutott a bemeneti mérésünk, hogy ott néztük a gólyatesztet, hogy ki mennyit tud fél lábon állni, és nem értettem, hogy miért csináljuk ezt. És képzeld el, mint egy mi megvilágosodás állt bennem össze a kép, hogy hát mennyi tragédia van abból Magyarországon, hogy elesünk és szomnyaktörésben vége láthatatlan tragédiák sorozata kezdődik, és hogy ha fél lábon húzamosabb ideig tudok állni, akkor vajon mennyivel tudom csökkenteni az esélyét az elesésnek, és mondjuk a comnyaktörésnek, ami nagyon gyakori. És elkezdtem fogmosás közben, főzés közben fél lábon állni. Vagy pont a bemeneti mérésem megint. Nem értettem, miért kell nézni azt, hogy felállok, leülök, felállok, leülök. És képzeld el, hogy tudod, mihez kell ez a mozdulat? Hogy megmaradjon az önállóságod. Amíg ez a mozdulat megvan, addig egyedül tudsz leülni a vécére. Ha ez nincs meg, akkor családi segítség kell.
0: Tényleg az ember nem is gondolná, ezek mennyire egyszerű, apró, tényleg szó szerint lépések, és mennyit tudunk tenni magunkért ezzel. Folytatom mindjárt a beszélgetést Turcsa Nemesével, és hamarosan meghallgatjuk Orsi, Gangsta Zoli, ha lemegy a napslágerét is.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértradio.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ilyenkor szoktam felsziszteni, hogy úristen, már alig van időnk a rádiókonyhából. Vágó Piros vagyok, vendégem pedig Turcsán Emese, a Kék Zóna projekt Magyarország alapító tulajdonosa, de hamarosan megváltozik a nevetek. 100 év.hu-ra a hosszú élet kultúrája. Ez lesz a Kék Zóna projekt Magyarország új neve. De esik szó a nagykövetekről, mert hogy bizony vannak olyanok is, az ismert emberek között is, akik viszik a hírét ennek az életmódnak. Például Gajdos Tamás is.
1: Pont róla váltottunk néhány szót itt a backstage-ben, és mindig előjön, hogy oké, a genetika. És ez így is van, de aztán mindig ugye elszégyellem magam, hogy oké, genetika, de hányszor edz egy nap, vagy mennyit mozog, vagy mit csinál? De Gajdos Tamás egy tipikus példája annak, hogy milyen alázatosan, milyen kedvesen tud szólni az emberekhez, és nem a versenysportot erőlteti. Azt preferálja, hogy sétáljanak együtt, beszélgessenek. Nagykovácsiba például ment sétálni az ott lakókkal. Uh-huh. Ott a nagykövetünknek például Csomor Csilla, aki életmódot váltott, és azt hiszem, hogy a 60-as nőknek bár elképesztő felháborít, hogy mennyire jól néz ki.
0: Így van.
1: Hogy milyen bőre van, és hogy milyen tudatosan él, de például mióta életmódot váltott, látványosan szebb lett a bőre is. És hát vannak fiatal nagyköveteink, mint Kemencei Kitty, Király Lili. Úgyhogy azt gondolom, hogy van egy olyan jó csapat, akire érdemes figyelni, úgyhogy most keressük egyébként a 90 pluszos nagykövetünket. Képzeld el, hogy van egy biomérnökünk, akinek az egyik családtagja Obádovics Gyula bácsi professzor. Őt onnan ismerhetjük, hogy ő írta a matematika könyveket. Jövőre lesz 100 éves, most 99, és a születésnapján nem értük el, mert éppen wellnessezett a csapattal, és előző héten nyerte meg a 100 méteres síkfutás bajnokságot, és nem ért rá velünk beszélgetni. Úgyhogy például én nagyon szeretném, ha őt be tudnánk vonni, meg minél több olyan időst, aki példa tud lenni a többieknek. Mert hogy nem csak mint a településnek lehet jelentkezni, hanem elindult a Kék Zóna projekt Roadshow, ami arról szól, hogy oda megyünk a városba, a településre, legyen az bár mekkora, és ott töltünk 3-4 napot. Megnézzük, hogy mik a település erősségei, mik a gyengeségei, mik azok, amik másolhatók, és nagyon-nagyon jó minták, csak ők vagy természetesnek veszik, pedig nem az, mert hogy máshol nem működnek ilyen jól a dolgok, vagy pedig tudják az erősségeiket, de 50 kilométerrel arrébb már nem ismerik őket. Úgyhogy nekünk célunk az, hogy ne okinavai vagy ikáriai kékzónát csináljunk Magyarországon, mert az sosem cél és nem lenne reális, hanem nézzük meg, hogy mi a magyar valóság, honnan tudunk kiindulni, és megnézni azt, hogy a magyar településeken hogyan, mit tudunk elérni. És nem mindenki a saját útján csinálja, hanem valami közöset létrehozni ebből.
0: Én akkor ehhez nagyon sok erőt kívánok nektek, meg elég időt, hogy jusson például alvásra is neked. És egyébként szerintem nem ez volt az utolsó alkalom, hogy itt ültünk és beszélgettünk a rádiókonyhában. Köszönöm szépen Turcsán Emesének, a Kék Zóna projekt Magyarország megálmodójának. Én pedig elköszönök mára, de holnap újra találkozunk. Vágó Pirost hallották, holnap 2-kor Jurásek Balázs helyett jövök, addig pedig most például szóljon Kylie Minogue-gal a Spinning Around is.

0: Műsorajánló.
1: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Palúznakot egy felejthetetlen jazz szó.

0: hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Paloznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóidnak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Paloznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
3: Brokkoli van.
2: Az előbb hozta a Family Frost autó.
3: Rántott hal.
2: Azt is vettem.
3: És zöld borsó.
2: Az is van.
3: Akkor sült krumplit kérek.
4: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
3: És sült krumplit is.
4: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
6: Elektronikus ügyintézés akadozhat a rendszer a hétvégén. Autós üldözés és lövöldözés Pest vármegyében. Vége az egyensúlynak, Prágában romok maradtak utána. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Vegyük fel a mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha csónakkal, vízibiciklivel vagy száppal távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint ezzel komoly esélyt adunk magunknak, ha ne adj Isten, baj történik. Számos esetben kellett már helyszínelni idén a természetes vizeknél tragédiák után.
7: Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, fog tudni levegőt venni, a bajba jutott.
6: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elszabadultak az indulatok Pest vármegyében Valkó és Dány között. Egy 50 éves férfi autójával üldözőbe vett egy 22 éves nőt. Többször rálőtt az előtte

0: haladóra, aztán szándékosan nekiütközött. A másik kocsi utasai innen gyalog menekültek tovább. A férfi ekkor ismét tüzet nyitott gumilövedékes fegyverével, de senkit nem talált el. Arról nem írt a polisz.hu, hogy egy közlekedési konfliktus durvult el, vagy esetleg valami más áll az ügy hátterében. Kezdeményezték a férfi letartóztatását. A nővel szemben is eljárás indult, mert kocsiában kábítószer gyanús anyagot találtak. Összedőlt az egyik legnagyobb köztéri szobor a cseh fővárosban, szerencsére senki sem sérült meg. A 15 méter széles és 6 méter magas absztrakt alkotás betonból készült, és az Egyensúly nevet kapta, amikor felállították. Most több tonnányi törmelék maradt utána, amely részben elzárt egy forgalmas utat. Gyalázatosan rossz állapotban volt, ezért deszkakerítéssel vették körbe. A prágai városvezetés le akarta bontani, de erre már nem jutott ideje. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szombat délután, csodaszép hétvégét kívánok a mikrofonnál egészen délután 6 óráig most. Dénes Tamás, folytatódik a Paloznaki Jazz Picnic hétvége, továbbra is koncertjegyeket lehet majd nyerni. A nyitány viszont már is

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb sláger.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz délután fél egy a mikrofonnál. Dénás Tamás, folytatódik a Paloznaki Jazz Picnic hétvége, amely nyilván egyrészt arról szól, hogy néhány hét múlva, sőt egészen pontosan 3 hét múlva kezdődik a Paloznaki Jazz Picnic óriási sztárokkal. Másrészt ebből 2 sztárnak a koncertjére továbbra is jegyeket lehet nyerni itt a retro rádióban, úgyhogy figyeljék, hiszen Gregory Porter jegyeim is vannak egészen délután 6-ig, és még holnapra is jut piros, illetve az Earth, Wind & Fire Experience-re is lehet jegyeket nyerni, úgyhogy csupa-csupa nagy név és csupa-csupa nagyon nagy koncert élmény. Én azt gondolom, hogy érdemes lesz játszani velünk. Egy biztos, hamarosan jön a szokásos játékfelhívás, a játék pedig a szokásos, a 10. telefonálót várom majd a játékfelhívást követően. Önnek viszont kell tudnia, hogy vajon a felhívás után kinek, vagy melyik dalt játszottam itt a Retro Rádióban. Ennyire egyszerű a játék, a folytatás viszont nálunk már az amerikai Coolio-é. Jön egy hamisítatlan filmbetét dal, a 90-es évekből, ez a Gangsta's Paradise, itt a Retro Rádióban.

0: telefonálja 0620-22-22-122.
1: Legyen ott ön is párjával a Paloznaki Jazz Picnic-en az Earth, Wind & Fire Experience vagy Gregory Porter exkluzív koncertjén.

0: Rádió Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most páros belépőt nyerhet az Earth, Wind & Fire Experience-re, vagy Gregory Porter koncert belépőket nyerhet a Palooza Kids Picnic-re. Hello.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Ígértem, hogy játszunk tehát a mai napon is, úgyhogy ígéret szép, szóval betartják, úgy jó, játék volt, játékfelhívás volt, ebben biztos vagyok, mert hogy csörögnek a telefonok, nézzük is, hogy most vajon ki van a vonalban. Halló!
2: Szia, Anna vagyok, és játszani próbálnék.
1: Hello, Anna!
2: Ha lehet.
1: Lehet, lehet, de miért vagy ilyen bizonytalan?
2: Drukkolok, figyelj, annyira nagyon jó napom volt ma egész nap, úgyhogy ha ma még 10. is lehetnék, az aztán a nagyon-nagyon-nagyon el nem
1: tudom. Várj, ha elmondod nekem, hogy mi volt a nagyon jó nap, akkor emelek a téten.
2: Hát, voltak nagyon jó beszélgetéseim, nagyon sokat röhögtem, most megérkeztem a Balatonhoz, és mindjárt bele fogok csobbanni.
1: Oké, okay, kocsiban vagy, napnak. Ugye?
2: Most kiszálltam, de igen.
1: Jó, ugye, hogyha 10. akarsz lenni, akkor megéri kiszállni a kocsiból, mert még te vagy a 10., Anna!
2: Ez komoly?
1: Igen, úgyhogy légy, mondd el! Tényleg komoly, úgyhogy gyorsan mondd meg nekem, hogy a felhívást követően kinek vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retron?
2: Hát Sunshine Reggae, hát mi más?
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő Gregory Porter augusztus 8-ai koncertjére a Paloznaki Jazz Picnicre.
1: És igen, a Sunshine Reggae, a Laidback nagy sikere, Anna, mész Gregory Porter koncertre méghozzá a Paloznaki Jazz Picnicre. Na?
2: Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm.
1: Figyelj, azt mondtad, hogy jó napod volt, én azt hiszem, hogy még egy picit tudtunk akkor emelni ezen, ugye?
2: Abszolút, és még most megyek a Balatonba csobbanni, minden nagyon jó.
1: Tényleg minden nagyon jó. Neked bejött az élet így szombaton kora délután, ezért a csobbanásért is irigyellek, meg ráadásul ez a Gregory Porter jegyek, ezek is nagyon dögösek. Jó, Anna, hát akkor egy dolog maradt, hát gratulálok még egyszer, jó?
2: Nagyon köszi, jó étvégét.
1: És Lézi, maradj vonalban, mert nekem azért mindent fel kell még írnom, jó, hogy eljussanak azért hozzád a Gregory Porter jegyek a Paloznaki Jazz Picnicre. Önök pedig, ha hallották, hogy milyen egyszerű nálunk jegyet nyerni, akkor figyeljenek, mert játék a következő órában, azután is, és még egész délután, és holnap is itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. 2 perccel járunk most már 3:41, utána folytatásban egy igazi sztárpár következzék, és egy igazi örökzöld nagy siker. Ez a sláger jól szól ilyenkor nyáron délután. Chris Norman és Suzy Quattro és a Stumbling In itt a Retro Rádióban. I love it.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádiójáték természetesen a következő órában, és azután is itt a Retro Rádióban a Paloznaki Jazz Picnic hétvégén, és jön mindezek mellé majd a Bonanza Banzai is. De velünk lesz a Gypsy Kings nagy sikere, a Bamboleo. És még egy egész sor nagy sláger, ha velem tartanak így szombat délután, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Palúznakot egy felejthetetlen jazz

0: hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Palóznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Palóznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
3: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
4: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
3: Ezt azonnal le kell foglalni.
4: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
3: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
6: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
7: Brokkoli van.
6: Az előbb hozta a Family Frost autó.
7: Rántott hal.
6: Azt is vettem.
7: És zöld borsó.
6: Az is van.
7: Akkor sült krumplit kérek.
8: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
7: És sült krumplit is.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
10: Megjelent a pályázat, keresik a NAV új elnökét. Forró hónap az utak mentén megkezdődött az őzek nász időszaka. Fes egyenruhát kapnak a rendőrök. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére, a hónap végéig várják a jelentkezéseket. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás többek között a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program is. A kiírás hangsúlyozza a hatóság vezetőjének a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével nem lehetnek gazdasági érdekek.

0: Költségei belföldi cégekben. A kormány.hu oldalon érhetők el a részletek. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak nappal is gyakrabban keresztezik az utakat. Mindez fokozott figyelmet követel az autósoktól, mondta rádiónknak Blyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
1: Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű.
0: Minden harmadik magyar saját házat építene, ám legalább két óriási akadály gátolja ebben, ez derült ki egy friss felmérésből. A többség szerint a pénz, illetve a várható költségekkel kapcsolatos bizonytalanság a legnagyobb ellenfél. Ugyanakkor a válaszadók csak nem fele attól is tart, hogy ha sikerülne is megoldani az anyagiakat, egyszerűen nem találnának megbízható kivitelezőt. A megkérdezettek ötöde egyébként valósággal retteg az engedélyeztetéstől, és úgy általában az ügyintézéstől. Megújulnak a rendőrök szolgálati egyenruhái, a nyári és a téli uniform is egyaránt. A szaktárca azt ígérte, praktikus, kényelmes és fes viseletet kap majd az állomány, és nyílt közbeszerzési eljárással választják ki a beszállítót. A téli modell első darabjai a jövő decemberben érkezhetnek meg, míg a nyári kivitel úgy fél évvel később. Holnap jön az enyhülést hozó front, e-mail részletek. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
2: Sporthírek a Retro Rádióban.
0: Senki nem akarja lejátszani a labdarúgó VB ma este esedékes bronz meccsét, amely a maratoni hosszúságú torna 103. összecsapása lesz. Didier Deschamps, a francia, és Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya egyaránt azt nyilatkozta, ez a torna legfeleslegesebb mérkőzése, amelyen két olyan csapat találkozik, amelyik néhány nappal korábban álmai kapujában az elődöntőben elbukott, és a csalódottak csatája korábban sem jelentett csemegét a szurkolóknak. Persze, mindketten hangsúlyozták, becsülettel felkészültek, és győzelemmel, éremmel akarnak hazatérni. Legutóbb 4 éve a katari világbajnokság negyeddöntőjében találkoztak. Akkor egy végig kiélezett, kifejezetten látványos meccsen, nagy izgalmak után 2-1-re a franciák nyertek. Jön a visszavágó, vagy a folytatás, ahogy tetszik, este 11 órától a venezuelai Jesús Valenzuela játék vezetésével Miami-ban.
3: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Folytatódik a Paloznaki Jazz Picnic hétvége itt a Retro Rádióban. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, azaz ezen a nyári délutánon változatlanul Gregory Porter vagy éppen Earth, Wind & Fire Experience jegyeket lehet nálam nyerni. A nagy zenék pedig továbbra

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz délután 13:30, és itt kérdezik tőlem SMS-ben, hogy ugye nem felejtem, hogy ma bronz meccs, és akkor holnap jöhet az arany meccs, majd az amerikai labdarúgó világbajnoksága, hát hogy az ördögben ne felejteném el? Nem felejtem el inkább, hiszen meg fogom mind a két meccset nézni barátokkal, jó társaságban, némi itókával, mogyoróval, nem tudom mi kell még hozzá, jó kedv, az is lesz, és mindenkinek megvan a titkos esélyese a bronz meccsre és arany meccsre is, gondolom önöknek is. Ne erről sem most szó itt nálunk a Retro Rádióban, hanem a folytatásban hamarosan jön a játék, és ugye tudják, az imént Gregory Porter jegyekért játszottunk, akkor most Earth, Wind & Fire Experience jegyeim lesznek a paloznaki jazz piknikre, úgyhogy figyeljék a játék felhívást, ő pedig már Enrique Iglesias és a Bailamos itt a Retro Rádió.

0: Most telefonáljon 0620-22-22-122.
1: Legyen ott ön is párjával a Paloznaki Jazz Picnic-en az Earth, Wind & Fire Experience vagy Gregory Porter exkluzív koncertjén.

0: Rádió Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Játék természetesen ebben az órában is, így szombaton kora délután itt a Retro Rádióban. Nézzük is, hogy ki van a vonalban. Halló!
2: Sziasztok, Gábor vagyok.
1: Hello Gábor! Honnan csöröksz?
2: Budapestről csöröksz.
1: Ilyenben a melegben Budapesten tartózkodsz.
2: Így van.
1: Aha, és mit csinálsz ilyenkor szombaton kora délután?
2: Várom, hogy elkezdődjön a Forma 1 időmérő, itthon pihengetek, lézenek a melegben.
1: Jó, hát van ez így. És Forma 1 őrült vagy?
2: Hát az őrült a szúzás, de háttérzajlottak életet.
1: Aha, jó, hát és közben megy a Retro Rádió, ahogy hallom, úgyhogy ezzel nincsen hiba. És tök jól tetted, hogy felhívtál, mert te vagy a tizedik ebben a körben, Gábor.
2: Ez az.
1: Igen, jó. De várjál, ahhoz, hogy ebből jegy legyen a paloznaki jazz piknikre, nekem kellene az, hogy vajon a felhívást követően kinek vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban, menni fog,
2: bár csak félfüle hallgattam, de ha jól emlékszem, ez a Gypsy King Bamboléo volt.
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i koncertjére a paloznaki jazz piknikre.
1: Igen, Gypsy Kings és a Bamboléos, megvan a két jegy az Earth, Wind & Fire Experience-re, úgyhogy te tuti ott leszel majd a paloznaki jazz pikniken, és megnézheted a legendás funky zenekar koncertjét, ahogy hallottad, augusztus 7-ét kell beírni a naptárba, na?
2: Nagyon szuper, nagy rajongó vagyok, úgyhogy mindenféleképpen hatottam.
1: Igazi funky arc vagy?
2: Eléggé, igen.
1: Eléggé, jó.
2: Kedvenceim.
1: Tudom, hogy most nyerted, azért hagyd kérdezzek rá, Gábor, hogy félig ott a Forma 1 bűvületében, hogy ha odáig eljutsz, akkor kit viszel magaddal?
2: A kedves páromat.
1: Oké, szintén szereti ezt a jó kis 80-as évekbeli funky muzsikát.
2: Így van.
1: Jó, akkor ezzel hiba nem lesz, én úgy érzem.
2: Nem bizony, nagyon várom.
1: Jó, hát ezzel jó néhányan így vagyunk, úgyhogy jó buli lesz, nagyon szép helyszínen, nagyon jó arcokkal, én ebben biztos vagyok. És ami a legfontosabb, hogy szólni fog a jó kis funky zene. Gábor, gratulálok, maradj vonalban, minden további fel tudjak írni. Drága retro hallgatók, ti pedig figyeljetek, hiszen játék a következő órában, azután is, és még holnap is pirossal itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió természetesen nem fogytunk ki a paloznaki jazzpiknikre szóló koncertjegyekből, és változatlanul hol Gregory Porter, hol pedig az Earth, Wind & Fire Experience-re lehet jegyeket nyerni, páros belépőket, úgyhogy figyeljék a játékfelhívást, és figyeljék azokat a nagy slágereket, amit egy ilyen klasszikus nyári hétvégén nyomok. Többek között jön majd a Fresh Szűcs Judit feldolgozása a következő órában. De játszani fogok egy nagyon nagy ABBA diszkó sikert is. És a játék mellett a következő órában számtalan nagy sláger megszólal, mind-mind itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
4: Brokkoli van.
3: Az előbb hozta a Family Frost autó.
4: Rántott hal.
3: Azt is vettem.
4: És zöld borsó.
3: Az is van.
4: Akkor sült krumplit kérek.
5: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
4: És sült krumplit is.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Csak korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Csimpánzos programokkal készül ma a Pécsi Állatkert, néhol jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma és holnap is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KÜ azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott rend. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
9: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik. Ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani.

0: javítani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Csimpánzos programokat tartanak a Pécsi Állatkertben. A park a magyarországi Jane Goodall intézettel közösen a Csimpánzok Világnapjához kapcsolódóan számos játékkal, érdekességgel készül. Bárki tesztelheti például, hogy ügyesebb-e, mint egy csimpánz, részt vehet hangyahorgászaton, vagy kipróbálhatja az ugandai csimpánz csörgőket. Az érdeklődők csimpánz csemegét is készíthetnek, a bátrabbak pedig próbára tehetik egyensúlyérzéküket a Csimpánz Kalandparkban. Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában. Több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban Washingtonban. Itthon ma többfelé zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Jönnek a részletek az időjárásról. A gomoly felhők mellett ma sok napsütésre számíthatunk, de néhol zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 30-37 fokig is felkúszhat. Késő estére 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra. Délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. 27-33 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Halad tovább a Paloznaki Jazz Picnic hétvége, továbbra is játékkal, koncertjegyekért, a mikrofonnál Dénes Tamással, és persze jönnek a nagy slágerek, Wolf Katitól kezdve egészen a Boniemig, kezdésnek pedig a Queen kislemezét forgatom.

Idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, itt nézem a friss időjárás jelentést, ugye megérkezett a hidegfront, elvileg ebből már érezhetünk valamit, például az, hogy megélénkült a szél, de inkább a zivatarokat az esti órákra várjuk, hiszen azt írja egyébként itt a hivatalos időjárás jelentés, hogy ma éjszaka megnő a zivatar hajlam, kelet felé terjeszkedik a labilis légtömeg, nyugat-kelet irányban szorványos, esetenként viharos zivatargócok is előfordulhatnak. Ezután holnap napközben ismét inkább napsütéses idő lesz a jellemző, viszont megélénkül a szél, de még így is nagyjából 30 fok körüli hőmérséklet lesz majd a jellemző. Na jó, mindenre hamarosan játék itt a Retro Rádióban, hiszen folytatódik tovább a paloznaki Jazz Picnic hétvége, újabb játékfordulóval, figyeljék, a játék felhíváskor érdemes csörögni. Én pedig már is nyomom Shania Twain nagy sikerét, méghozzá 90-es évek legvégéről ez a

0: Most telefonáljon 0620 22 22 122.
1: Legyen ott ön is párjával a Paloznaki Jazz Picnic-en az Earth, Wind & Fire Experience vagy Gregory Porter exkluzív koncertjén.

0: székén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Azért, mert szombat van, attól természetesen még megy tovább a játék itt a Retro Rádióban, a Paloznaki Jazz Picnic hétvégén, és ugye emlegettem, hogy felváltva vannak az órákban a nyeremények, most, ha minden igaz, akkor Gregory Porter jegyeket lehet elvinni, mindjárt kiderül, hogy ki a következő játékosunk. Na nézzük, halló!
2: Halló, Rostás Márkó.
1: Hello, Márkó! Honnan csöröksz?
2: Én Szegedről.
1: Szegedről. És mit csinálsz most, Márkó, jelen pillanatban, ilyenkor szombaton, kora délután?
2: Éppen a barbershopban dolgozom, az Árkádban, éppen hallgatjuk a Retro Rádiót.
1: Jó, és most éppen nincsen senki ezek szerint bent az üzletben?
2: Nem. Most van egy kis pangás.
1: Ilyenkor. Jó, oké, de ma már túl vagy azért egy-két hajvágáson, meg borotváláson?
2: Persze, meg még jönnek is sokan.
1: Jó, akkor figyelj, gyorsan játszunk, mert hogy te vagy a tizedik, Márkó, te vagy a tizedik, két szakálborotválás és néhány hajvágás között, akkor figyelj, neked a jogod az, hogy megmondjad, hogy vajon a felhívást követően kinek, vagy melyik dal szólalt meg itt a Retro Rádióban.
2: Abba, gimi.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i koncertjére a Paloznaki Jazz Picnicre.
1: Pontosan! Az Abbával és a gimivel, Márkó, elvitted a két jegyet, úgyhogy hát figyelj, akkor gondoskodj arról, hogy a megfelelő időben egészen pontosan augusztus 8-án neked Paloznakon kell, hogy legyél. Akkor biztosan nem fog szakállakat vágdosni. Na?
2: Az biztos, már kérem, hogy szabad napot, de jó.
1: Helyes. Jó emberek között nagy buli lesz azért ez a Paloznaki Jazz Picnic, ez mindig jó buli. Voltál egyébként már ott?
2: Nem voltam, pedig egyébként én is zongorázok, jazz zongorázok szabadidőmben, úgyhogy nagyon jó program lesz.
1: Tök jó, hát akkor figyelj, akkor te ezt nagyon fogod élvezni. Nagyon fogod élni, úgyhogy mondom, készülj, augusztus 8-a Észak-Balaton Paloznak a Jazz Picnic-en, neked szól majd Gregory Porter, meg hát sok ezer ember ott lesz még nyilván rajtad kívül, de készülj egy nagyon-nagyon jó bulira. Márkó, gratulálok! Most meg kicsit lazábban tudod fogadni a délutáni vendégeket, ugye?
2: Igen, most már mindenképpen, igen.
1: Márkó, még egyszer gratulálok, maradj vonalba, hogy mindenki fel tudjak írni, én pedig hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy játszunk még a délután folyamán többször is, és holnap is lehet majd pirossal játszani, csak itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, imádom ezt a kérdést, SMS-ben természetesen most is megkaptam. Milyen játék megy most nálatok? Hát akkor gyorsan mondom, Paloznaki Jazz Picnic hétvége van, így Gregory Porter vagy

Egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Palúznakot egy felejthetetlen jazz soul

0: can't shake it.
1: Hallgassa hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Palóznaki Jazz Picnicre.
2: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Palóznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
4: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
3: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
5: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
7: Pályázaton keresik a NAV új elnökét. Összeomlott egy óriási köztéri szobor Prágában. A gomoly felhők mellett süthet a nap, de néhol zivatar is jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Az előrejelzések szerint előbb keleten, északkeleten, majd az ország déli felén van a legtöbb esély erre. Az intenzív csapadékot esetleg viharos szél, vagy akár jégeső felhőszakadás is kísérheti. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak majd. Pályázatot hirdetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig várják. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás, egyebek mellett a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A kiírás hangsúlyozza, a hatóság vezetőjének a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi cégekben. A részletek elérhetők a kormány.hu oldalon. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
8: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kosszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanaz a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
7: Összedőlt egy hatalmas köztéri szobor Prágában. A 15 méter széles és 6 méter magas Egyensúly nevű absztrakt alkotás betonból készült. Meglehetősen rossz állapotban volt, ezért deszkakerítéssel vették körbe, és le is akarták bontani, de erre már nem jutott idő. Most több tonnányi törmelék maradt utána. A romok részben elzárták a Cseh-főváros egyik forgalmas útját. Szerencsére senkinek nem esett baja. A gomoly felhők mellett ma sok napsütésre számíthatunk, de néhol zápor, zivatar is előfordulhat.

0: A hőmérséklet 30-37 fokig is felkúszhat. Késő estére 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra. Délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. 27-33 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nyomom tovább a Paloznaki Jazz Picnic hétvégét, ne felejtsék, ebben az órában is lehet jegyeket nyerni, koncertjegyeket, úgyhogy figyeljék a játékfelhívást, a mikrofonnál Dénes Tamás, és figyeljék az Under the Project-et, vagy éppen a Jazz meg a

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, én közben nézem itt folyamatosan a fogadási oldalakat, hogy a ma esti bronzmeccsre miket tippelnek. Hát azt nézem, hogy azért a franciákat jóval esélyesebbnek tartják. Itt két oldalba is belenéztem. Itt az egyik azt írja, hogy 1,9-et fizet 3,9 ellenében, tehát azt kell mondjam, hogy a franciákat sokkal, de sokkal esélyesebbnek tartja a mai bronzmeccsre. Most már kíváncsiságban megnézem egyébként, hogy vasárnapra mit tippel a spanyol Argentinra, hát ott meg a spanyolokat tartja sokkal esélyesebbnek. 2-25 a 3-65 ellenében. Na jó, ezt most gyorsan kiveséztük. Én inkább azt mondom, hogy figyeljenek, hiszen bármikor jöhet a játék felhívás. Nálunk viszont valaki biztosan nyer 2 darab belépőt a paloznaki jazz piknikre, hiszen annak a hétvégéje van, most ennek a játék hétvégéje itt a Retro Rádióban. Ami viszont legalább ennyire biztos, hogy a folytatás Britney-é. Már is jön a Baby. One More Time, hol máshol, mint itt a Retro Rádióban.

0: telefonáljon 0620-22-22-122.
1: Legyen ott ön is párjával a Paloznaki Jazz Picnic-en az Earth, Wind & Fire Experience vagy Gregory Porter exkluzív koncertjén.

0: hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Természetesen játék ebben az órában is itt a Retro Rádióban, ilyenkor szombat délután, azért én azt gondolom, hogy akármilyen füllett idő van, a játék akkor is játék, és sokan jelentkeznek. Úgy látszik, az Earth, Wind & Fire Experience neve azért vonzóna. Nézzük is, hogy ki van a vonalban. Halló!
2: Hello, Tamás! Cili vagyok.
1: Ó, Istenem, egy vidám nőjang. Nagyon-nagyon szeretem, hogyha valaki ennyire boldogan köszönt be. Cili, mit csinálsz ilyenkor szombaton, kora délután?
2: Hát, nagyon el fog csodálkozni, vasalok.
1: Vasalsz? Ah, ja, Istenem!
2: De légkondiban.
1: Légkondiban vasalsz. Jó, jó, jó, jó. Gyerekek?
2: Hát nyilván, mert elég nagyok, de azért ruhájuk van.
1: Ruhájuk van, jó. Hát egy Cili, aki vasal ilyenkor, kora délután, szombaton hallgatja a Retro Rádiót, és ráadásul ebben az órában ő a tizedik, Cili, te vagy a tizedik.
2: Nagyon örülök, nagyon örülök.
1: Jó, na akkor a vasaláskor vigyázz a vasalóval, közben azért vigyázz, de válaszold meg nekem, légy szíves, a jegyekért, hogy vajon a felhívást követően kinek, vagy esetleg melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban. Menni fog?
2: Persze, Joe Cocker volt.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i koncertjére a Paloznaki Jazz
1: Pirinikre. Igen, igen, igen, igen, Joe Cocker! És az Unchain My Heart, ezzel van meg a két egy, ahogy hallhattad.
2: Ja,
1: az Earth, Wind & Fire Experience-re voltál-e már a Paloznaki Jazz Pirinikén?
2: Voltam, igen, Rikeszén.
1: Na és hogy tetszett?
2: Hát imádtam, bár elásztunk. Elég rendesen, reméljük, idén nem így lesz.
1: Idén nem így lesz, ezt most intézem, jó? Dolgozom rajta, nagy erőkkel, hogy amikor pont te ott leszel, akkor ezek szerint. Figyelj, aki vasalás közben felhív engem, az megérdemli, hogy ne legyen eső aznap, jó?
2: De én is így gondolom, köszönöm.
1: Jó, megvan-e az, hogy esetleg kit viszel magaddal?
2: Hát két esélyes van, az egyik a lányom.
1: Az egyik a lányod, a másikat most ne kérdezzem, ugye?
2: Van, szerintem ne.
1: Jó, oda néz. Jó, aztán belenyúltam a titkokba. Jó, akkor nem kérdezek további. Nem mondok ilyet, hogy további jó vasalás, de maradj még légy szíves vonalban, hogy minden továbbit fel tudjak írni, fel tudjak jegyezni. Én pedig hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy játék a következő órában is, és egész hétvégén még itt a Retro Rádióban. Cili, gratulálok!
2: Köszönöm szépen!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 10 perc múlva lesz. Délután 4 óra, úgyhogy még van idő két zenére, legalábbis 4-ig. Lesz majd játék is természetesen a következő órában. Most viszont következzék a 80-as évek egyik legszebb énekesnője. Előbb együttesben, aztán szólóban is jól nyomta Belinda Carlisle. Az ő nagy sikere következik most. Ez a Circle in the Sand itt a retro rádióban.

0: Tibi bácsi érkezéséig itt vagyok önökkel, és ha már itt vagyok, akkor folytatom a Paloznaki Jazz Picnic hétvégét, és nyomom a nagy slágereket is, például hozom Szikora Robit az Ergóval. De ha már hétvége, akkor kellenek a nagy diszkos lágerek is, hozom majd a Dead or Alive sikerét. És persze további nagy slágereket, és ahogy emlegettem, folytatom a játékkal is, hiszen folytatódik a Paloznaki Jazz Picnic hétvége itt a Retro Rádióban, itt szombaton délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rio Szélkrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Mosógép. Mega árparádé. Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: A mentőmellény viselésére figyelmeztetnek a vízimentők. Egyenesen a rendőrök karjaiba zuhant egy részeg rollerező. Hideg front érkezhet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megújulnak a rendőrök szolgálati egyenruhái, a nyári és a téli uniformis is. A szaktárca azt ígérte, praktikus, kényelmes és fes viseletet kap majd az állomány. A beszállítót nyílt közbeszerzési eljárással választják ki. A téli modell első darabjai jövő decemberben érkezhetnek meg, a nyári kivitel pedig nagyjából fél évvel később. Vegyünk fel mentőmellényt, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól, kérik a szakemberek. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
7: Kérem, hogy vegyünk fel mentőmellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
6: Súlyosbíthatják egy részeg rollerező büntetését. A férfi még tavaly előtt szeptemberben a Puskás arénánál szállt fel egy bérelt e-rollerre, és rögtön hatalmasat is esett, éppen egy rendőr orra előtt. A karja súlyosan megsérült. Kiderült, hogy jócskán ittas. A véralkohol szintje négyszerese volt annak az értéknek, amely esetén már egy autóvezetőtől is elveszik a jogosítványt. A legutóbbi tárgyaláson 1.800.000 forintos pénzbüntetést szabtak ki rá, és a járművezetéstől is eltiltott egy év 5 hónapra. De az ügyészség ez utóbbit még mindig enyhének tartja és fellebbezett, írta az Infostart. Csimpánzos programokat tartanak ma a Pécsi Állatkertben. A park a magyarországi Jane Goodall intézettel közösen a csimpánzok július 14-i világnapjához kapcsolódóan számos játékkal, érdekességgel készült. Az érdeklődők részt vehetnek hangyahorgászaton, csimpánz csemegét készíthetnek, a bátrabbak pedig próbára tehetik egyensúlyérzéküket a csimpánz kalandparkban. Akár záporokra, zivatarokra is számíthatunk a következő napokban, jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ebben az órában is lehet majd játszani a Paloznaki Jazz Picnicre szóló koncertjegyekért, úgyhogy figyeljék a játék felhívást, az bármikor jöhet. A mikrofonnál Dénes Tamás, és figyeljék a Republikot, vagy éppen Jerry Halliwellt, hiszen ők is

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, én közben megnéztem a vízhőmérsékleteket, hogy vajon milyen hőmérsékletű vizekben lehet ma Magyarországon szabadtéri vizekben természetesen fürdeni. A Duna jelen pillanatban Budapestnél 25 Celsius fokos, Bajánál 26 fokos, ami a Tiszát illeti Tokajnál 24, Szegednél 25 Celsius fokos, és akkor nézzük a tavak hőmérsékletét. A Balaton ma a Siófoknál 25 fokos volt, a Velencei-tó Agárdnál 26 fokos, a Tiszató szintén 26 Celsius fokos, a tengerek közül pedig az Adriai-tenger Pulánál 27, Dubrovniknál 26 Celsius fokos. Mindenre viszont jelzem, hogy bármikor jöhet a játék, hiszen folytatódik tovább a Paloznaki Jazz Picnic hétvége, és hamarosan ismét játszunk, ennyit már így előzetesen, viszont jönnek a nagy slágerek is, a Carmove és a Give It Up a folytatásban, itt a Retro Rádióban.

0: Most telefonáljon 0620-22-22-122.
1: Legyen a tenispárjával a Paloznaki Jazz Picnicen az Earth, Wind & Fire Experience vagy Gregory Porter exkluzív koncertjén.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most páros belépőt nyerhet az Earth, Wind & Fire Experience-re, vagy Gregory Porter koncert belépőket nyerhet a Paloznaki Jazz Picnic-re.

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Ja, még ebben az órában is itt a Retro Rádióban ezúttal, ugye most Gregory Porter jegyekért megy a küzdelem a Paloznaki Jazz Picnic hétvégén. Nézzük is, hogy ki van a vonalban. Halló!
2: Halló, szervusz!
1: Szia, ki vagy?
2: Andi.
1: Hello, Andi!
2: Hello, hello!
1: Mit csinálsz ilyenkor?
2: Hát most a gyerekeimmel vagyok, sziasztázunk itt.
1: De jó!
2: Délután.
1: De jó! Merre felé az országban?
2: Balatonpartján.
1: De jó!
2: Oh. Igen, meleg van.
1: Meleg, igen, ilyen furcsa idő van most egyébként, ez kétségtelen. Szóval, arról volt szó, hogy nagy hidegfront lesz, de hát ilyen furcsa időt hozott. Na mindegy, figyelj, Andi!
2: Hát így van.
1: Van egy bejelenteni valóm nekem, mégpedig az, hogy vagy a tizedik ebben a játékban.
2: Ó, de jó! Nagyon-nagyon örülünk, itt van a kisfiam is. Köszönjük!
1: Hello! Hello, jó napot, egyem a szíved, jó, szia, maradjunk ebben, jó, szia, viszont ha tizedik vagy, akkor nekem gyorsan el kéne mondani, Andi, azt, hogy vajon a felhívást követően kinek, vagy melyik dal szólalt meg itt a Retro Rádióban?
2: A Dead or Alive.
0: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő Gregory Porter augusztus 8-ai koncertjére a Paloznaki Jazz Picnicre.
1: Igen, pontosan! Dead or Alive, igen. A Dead or Alive és a Spin Me Round. És ahogy hallhattad, most mindentől kezdve a két darab belépő a Gregory Porter koncertre. Már a tied a Paloznaki Jazz Picnicre, úgyhogy...
2: Nagyon jó lesz, ott leszünk, akkor még itthon maradunk.
1: Akkor azt áruld el, hogy ti most az északi vagy a déli parton vagytok.
2: Északin vagyunk, és a családommal fogunk elmenni.
1: Jó. Nem is vagytok akkor, mert ez hát északi part szintén Paloznak. Szerinted kilométerre most mennyiben vagy? Mennyire vagytok onnan? Ez ugye Fürettől nem lesz.
2: 10-20 között odaérünk.
1: Az igen. Nem ma kell odaérni, azért teszem hozzá, ez augusztus 8-a, ugye, ha jól hallottam a hangot. Úgyhogy kicsit odébb van még, de...
2: Itthon vagyunk.
1: Hát úgyhogy jó. Jó, Andi, gratulálok. Köszönjük. Nektek jó balatonozást kívánok, meg jó Gregory Porterezést. Én pedig hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy játék természetesen a következő órában és még holnap is pirossal. Itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 10 perc múlva lesz délután 5 óra. Folytatásban az örök ifjú Tina Turner dacára annak, hogy már nincs az élők között, de nekünk mindig itt marad. Itt az I Don't Wanna Lose You, hol máshol, mint a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió közben kaptam egy ilyen SMS-t, hogy de jól esett ez a scooter, köszi Tamás. A Tamás örül ennek, és azt is hozzáteszem, hogy van még a tarsajomban nagy sláger Dögivel. Ráadásul játék is lesz még a következő órában, érdemes lesz tehát velem tartani, és ha már nyár, és ha már Balaton, akkor jön majd a 4F Club is. Másfajta stílus, másfajta énekes. Tanita Tikaram is velünk lesz majd a Twisty My Sobriety-vel. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. Én pedig akkor, ahogy ígértem, hozom majd a játékot is, hozom a nagy slágereket is a folytatásban így szombaton délután, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb

0: Hallgassa hétvégén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Palóznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Palóznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb

0: Nénk a Premier Outletben.
1: De hát honnan tudtad?
0: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
1: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Csak korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Ezernyi mécses úszik majd a Dunán Szentendrénél. Közeledik egy hideg front. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma és holnap is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KÜ azonosítást használnak. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott rend. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
8: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentős. Növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
7: Több ezer mécsest bocsátanak vízre este a szentendrei gyertyaúsztatáson. Az eseménnyel a város sokszínű kulturális örökségét és nemzetközi kapcsolatait is ünneplik. Szabadtéri színpadon elevenednek meg a helyi nemzetiségek hagyományai, bemutatkozik egy olasz és egy vietnámi testvértelepülés. Kézihajtású járműveket lehet kipróbálni a vízen, koncerteket, táncházat is tartanak. A speciális mécseseket este kezdik úsztatni a Dunán, ezeket egyébként a rendezvény végén a folyó és a környezetvédelme érdekében maradéktalanul összegyűjtik. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a kongói esőerdőben, közölte a Florida Atlantic Egyetem. A kicsi fekete állat jellegzetessége a maszk-szerű arc, szája körül világos a bőr, a szájat és az orrot pedig narancsszínű csík veszi körül. A főemlős ordítása is igen sajátos. A felfedezés az 5. új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy az állat már is veszélyeztetett lehet. Holnap kezdetben szépen süthet a nap a felhők mellett, inkább keleten, észak-keleten számíthatnak csapadékra. Délután aztán egy hideg front átmenetileg felhőket és többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. Picit kevésbé lesz meleg, a csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, többnyire napos időre van kilátás néhány felhővel, zápor, zivatar leginkább a déli délnyugati harmadban jöhet. Napközben 25-31 fokot mérhetünk kint.
6: Sporthírek a Retro Rádióban.
9: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár parázs összecsapást is hozhat a francia-angol párviadal a foci VB-n. Ugyan két a döntő kapujában elbukott, csalódott együttes lép pályára a bronzéremért, de bízhatunk a párosítás múltjában. 4 éve Katarban Franciaország nyert 2-1 a negyed döntőben. Akkor ez volt a torna egyik legjobb, legélesebb mérkőzése. Ezzel szemben 1982-ben Spanyolországban magabiztos 3-1-es angol győzelem született, akkor még a csoportkörben. A franciák nyilván hajtanak trénerükért, Didier Deschampsért, aki ezzel a találkozóval köszön el a válogatottól. Az angolokat pedig felturbózhatja az a tény, hogy az elmúlt évtizedekben számos kiki meccset elvesztettek a világbajnokságok és az Európa-bajnokságok végjátékában, vagyis itt az idő, hogy fordítsanak ezen és éremmel térjenek haza. Este 11 órakor kezdődik a torna utolsó előtti meccse Miami-ban.

0: Rövid hírek támogatója a Rice Up Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Játék még ebben az órában is a Paloznaki Jazz Picnic koncertjegyekért, úgyhogy figyeljenek, de játék lesz holnap is majd pirossal itt a Retro Rádióban. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában érkezik a Hip Hop Boys, vagy éppen az Ace of Base, a kezdés egy kis rockzené itt a Twisted Sister.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 3 perc múlva lesz délután 17:30 a mikrofonnál, ezúttal Balázs helyett Dénes Tamás, és csak annyit hadd jelezzek, hogy ne felejtsék, 6 órától Tibi bácsi érkezik, este 8-tól pedig DJ Dominik és barátai, és a szokásos fergetek parti, tehát bulilás lesz itt, bár teszem hozzá félszemek, gondolom úgyis mindenki majd a világbajnoki bronzmeccset nézi, ahol a franciák az angolokkal csapnak össze, de mi a zenét azért adjuk hozzá, hogyha valakinek azért táncolni van kedve, úgyhogy ne felejtsék ezt sem. Én pedig ajánlom magunkat a folytatásra is, hiszen nem sokára játék lesz, még ígértem egy játékot ebben az órában, hiszen Paloznaki Jazz Picnic hétvége van, és még mindig van egy játékunk ezúttal Earth, Wind & Fire Experience jegyekért, úgyhogy ezért lehet majd menni, feltéve, amikor meghallják a felhívást, akkor kell majd csörögni. Amit viszont most hallanak, az már a svéd Ace of Base nagy sikere, a 90-es évek közepéről ez a Don't Turn Around, itt a Retro Rádióban.

0: Telefonáljon 0620 22 22 122.
1: Legyen a teniszpárjával a Paloznaki Jazz Picnic-en az Earth, Wind & Fire Experience vagy Gregory Porter exkluzív koncertjén.

Fire Experience-re vagy Gregory Porter koncertbelépőket nyerhet a Palozna Kicsesz Piknikre.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Játék még ilyenkor is délután 5 óra után itt a Retro Rádióban, és azt ígértem, ugye, hogy lesz még lehetőség arra, hogy jegyeket nyerjenek több is, hiszen például most is, illetve a következő nap, azaz vasárnap Pirosnál is lehet majd jegyeket nyerni, akár az Earth, Wind & Fire Experience-re, akár Gregory Porter koncertjére, de nézzük, ki van most a vonalban. Halló!
2: Halló, szia, Sete Vilmos vagyok.
1: Hello, Vilmos! Honnan telefonálsz?
2: Budapestről.
1: És mit csinálsz ilyenkor szombaton délután Budapesten?
2: Már nagyon várom az esti meccset.
1: Ja, jó, végre valaki, aki a foci meccsre vár, a bronz meccsre. Így van, így van. Akkor ilyenkor föltölted a házi frigidert, vagy pedig elmész valahova?
2: Már voltam lent a boltban, már a hűtőben van a sör.
1: Na, jó, jó, jó, az emberem vagy, Isten bizony az emberem vagy. Úgyhogy gyorsan el is árulom, hogy te vagy a tizedik ebben a körben, wow. Vilmos. Úgyhogy innentől kezdve már neked van jogod elmondani, hogy vajon a felhívás követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban?
2: Szerintem Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety.
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i koncertjére a Paloznaki Jazz Piknikre.
1: Pontosan! Twist in My Sobriety és Tanita Tikaram, és ezzel vitted el a páros belépőt az Earth, Wind & Fire Experience Paloznaki koncertjére, a Paloznaki Jazz Pikniken láthatod majd őket másodmagadda. Vilmos, gratulálok!
2: Köszönöm szépen, mikor lesz még egyszer?
1: Ez augusztus 7-e.
2: Nagyon örülök.
1: Úgyhogy részes, írd be a naptárodba, voltál már egyébként a Paloznaki Jazz Pikniken?
2: Igen, egyszer voltam Rick Astley.
1: Na, és az hogy tetszett?
2: Az nagyon jó volt.
1: Hát akkor figyelj, most megint. Hogyha igazi funky arc vagy, akkor ennek is örülni fogsz. Én ebben biztos vagyok, egészen biztos. Most már csak azt áruld el, hogy szerinted Anglia vagy Franciaország nyeri a mai bronzmeccset?
2: Én nagyon remélem, hogy Anglia.
1: Angliának drukkolsz. Jó, Vilmos, köszönöm, maradj vonalban, légy szíves, hogy minden továbbit fel tudjak írni. Én pedig hadd jelezzem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy játék holnap is Pirosnál, csak itt a Retro Rádióban, a Paloznaki Jazz Piknik hétvégén.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban. Tibi bácsi érkezik, és vele együtt a szokásos három kívánság, és ne felejtsék el este 8 órától a szokásos Fergetek Party DJ Dominikkal és barátaival, azaz a táncolható muzsikák a 80-as, 90-es és 2000-es évekből, azaz az elmúlt nagyjából 40-50 esztendőből. Én kívánok mindenkinek további nagyon-nagyon kellemes szombat délután, szombat estét. Ne felejtsék el, hogy holnap Pirossal is lehet majd játszani, hiszen holnap majd ő helyettesíti Balást, aztán Balázs hamarosan visszatér majd természetesen. A játék azonban folytatódik, én pedig javaslom, hogy maradjanak velünk, hiszen a hírek után Eric Carmen és a Hungry Eyes érkezik majd. Én pedig ezzel a Dirty Dancing slágerrel kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk hétfőn ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
3: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
4: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
3: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
4: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldi mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre.

0: hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Keresik az adóhivatal új elnökét. Washington is szenved a kanadai erdőtüzek füstjétől. A napsütés mellett néhol csapadék is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a déli ország részben. A Hungaromet előrejelzése szerint a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon kell 7,1 és 7,3 közötti értékekre számítani. A szakemberek kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a leégés ellen. Ha lehet, délelőtt 11 és délután 3 óra között ne napozzon. Használjon fényvédőt, hordjon kalapot, sapkát, vállat takaró ruhát. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Pályázatot hirdetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig várják. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A kiírás hangsúlyozza, a hatóság vezetőjének a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi cégekben. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
4: Napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána, a bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen. Harciasabban lépnek fel, gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
3: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában, több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban Washingtonban. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság

0: bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Krisztrea várakozik, hogy énekeljen. Induljon a mai Retro. A Retro három kívánság.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Sanya.
3: Hello.
4: Tibi bácsi, szia.
3: Ki a három előadó?
4: Oké, az első előadó lenne Sissi Kecs, és ez Nagy Miklós barátom, Nevém János Halmára. A második Neon Familia lenne, ezt édesanyámnak küldeném. A harmadik pedig Modern Talking, ez pedig magamnak.
3: Ezek voltak tehát a kívánságok, nincs más hátra, mint lejátszani őket.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: 0620-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Luca, kezdi csókolom. Ki a három előadó?
3: British Peace az anyukámnak.
2: Második?
3: Red Hot Chili Peppers az az apukámnak.
2: És a harmadik?
3: És a kis pálősborz, azt pedig szeretném a nagyszüleimnek küldeni.
2: Köszönjük, Luca, továbbra is hallgasd a

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Tom? Jó napot! Ki a három előadó? Első.
3: Szeretnék kérni egy Cserháti.
2: Szuper. Második.
3: Szeretnék egy Michael Jackson-nak.
2: És a harmadik.
3: Suzy Quattro számot.
2: Köszönjük szépen, hogy jelentkeztél.
3: Én is köszönöm. Szervusz, Tibi bácsi.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Árpád.
3: Szerbusz.
4: Tiszteltem, Tibi bácsi, itt vagyok.
3: Ki a három előadó? Első
4: Falkot.
3: Szuper. Második
4: az Eddát.
3: És a harmadik
4: Fájd együttestől.
3: Remek dalok, játsszuk le őket.

0: Műsorajánló.
1: Két este, két világsztár és egy felejthetetlen zenei élmény a Balatonnál. Augusztus 7-én az Earth, Wind & Fire Experience hozza el a funk, a soul és a diszkó legnagyobb slágereit. Másnap a kétszeres Grammy-díjas Gregory Porter varázsolja el Palúznakot egy felejthetetlen jazz

0: Végén a Retro Rádiót, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy páros belépőt nyerjen az Earth, Wind & Fire Experience augusztus 7-i, vagy Gregory Porter augusztus 8-i koncertjére a Paloznaki Jazz Picnicre.
1: A Retro Rádió hétvégén is felejthetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádióval ön is élvezheti a Paloznaki Jazz Picnic különleges hangulatát.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as,

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
3: Brokkoli van.
2: Az előbb hozta a Family Frost autó.
3: Rántott hal.
2: Azt is vettem.
3: És zöld borsó.
2: Az is van.
3: Akkor sült krumplit kérek.
4: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
3: És sült krumplit is.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Visszavárják a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat, először végeztek el teljes egészében robotok egy műtétet. Felhőket, esőt hozhat egy hideg front. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelezte közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus

0: képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: A világon először végeztek el robotokkal egy teljes műtétet. A gépek sikeresen távolították el élő sertések epehólyagját az Egyesült Államokban. A Nature tudományos magazin cikke szerint először egy humanoid sebészrobot és egy neki asszisztáló emberi orvos, a második operációnál pedig két egymás mellett dolgozó humanoid robot végezte el a beavatkozást. A robotokat mindkét esetben emberek irányították távolról a mesterséges intelligencia bevonása nélkül. Nagyban befolyásolja az arc formája, hogy kit tartunk vonzónak. Tudósok mintegy 600 fiatal felnőttről készítettek 3D-s felvételeket, majd független értékelőkkel pontoztatták azokat. A kutatás szerint a nőknél a keskenyebb arc és a teltebb ajak, a férfiaknál pedig az erős áll és a szögletes arc szerkezet tartozik a legvonzóbb vonások közé. Az eredmények a kozmetikai arckezelésekkel foglalkozó orvosok és sebészek munkáját is segíthetik a Daily Mail cikke szerint. Holnap kezdetben szépen süthet a nap a felhők mellett, inkább keleten, északkeleten számíthatnak csapadékra. Délután aztán egy hideg front átmenetileg felhőket és többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. Picit kevésbé lesz meleg, a csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, többnyire napos időre van kilátás néhány felhővel, zápor, zivatar leginkább a déli délnyugati harmadban jöhet. Napközben 25-31 fokot mérhetünk kint.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival itt a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Krisztián.
3: Szia.
2: Ki a három előadó?
4: Krisztián vagyok, és akkor első szeretnék Angelot is kérni. Másodikat Skorpió, és a harmadikat még Piramist. Egy ismerősömnek Zoni bácsinak szeretném kérni.
2: Köszönjük, Krisztián, hogy jelentkeztél.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Sándor.
3: Szerbusz.
4: Halabot kívánok.
3: Ki a három előadó? Első.
4: Sweet.
3: Második.
4: Abbától valamelyik szám.
3: És a harmadik.
4: És az Omegától.
3: Köszönöm a telefonhívást. Mennek a dalok.
4: Oké, okay, hello.

0: legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Józsi, szia!
3: Jó estét kívánok, Jóska vagyok.
2: Ki a három előadó?
3: Szeretnék kérni egy gombédezben számot, Bonnie M-et és egy Desperado számot.
2: Köszönjük szépen, kellemes rádiózást! Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: 0622-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Karesz. Jó napot! Ki a három előadó?
3: Szervusz, Tibi bácsi, üdvözöllek! Az első előadó az Pink lenne.
2: A második?
3: Az egy AC/DC szám lenne.
2: Nagyon jó, és a harmadik?
3: A harmadik HT Péter.
2: Na hát akkor menjenek a dalok!

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatók, sajnos műsorunk végéhez értünk, Zoli barátok nevébe is köszönünk. Tehát jöjjön a Kiss együttes a Viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Képzeljétek el, itt van egy angol anyuka, 44 éves, úgy hívják, hogy Kate, és ő abszolút imádja a gyereket, de azt mondja, mostantól ő már csak egyszerre egyel hajlandó elmenni nyaralni, a négyből. És a férjeben partner, szerinted partner vagy loser?
3: Partner. Partner. Partner. Ez azért, ne haragudjunk, mindkettőnek kegyetlen ez egy ilyen nyaralás.
4: Bocsi, tegyük fel, mondjuk van három gyereked. Van egy 17 éves, egy 9 éves, meg egy 3 éves. És akkor, mit tudom én, valahogy el kell ezt döntened, hogy kit viszel magaddal nyaralni. Lennél részre hajló egyébként, mondjuk az Egon a 17 éves felé? Mondjuk.
2: Hát, akkor... Persze, nyilván Egonnal tudnék, hogyha ő a 17, akkor vele tudnék a legtöbbet programozni.
4: És hogy döntenéd el, hogy melyiket viszed magaddal? Mégis valahogy fairnek kell lenni ennek a játéknak.
2: Futóversenyen. Minden évben lenne egy nagy, a Bocskor család nagy futóverseny a Vasaspályán, és akkor a rajthoz állítanám őket, rajtpisztoly,
4: aha,
2: és akkor egy full kört kell futni.
3: De jó fej vagy.
2: És akkor a célban megvárom Egont.
4: Azért elhitetted a 3 éves Natasa, hogy le tudja futni a 17 éves Egont.
2: Persze, minden évben fut. Jövőre már 4 lesz.
4: Natasa, még egy 15 éves lefutod az Egont.
2: Nem azt kell nézni, hogy mi igazságtalan, hanem azt kell nézni, hogy a gyerek mit hisz igazságosnak.
3: Ez egy ilyen szülői intelem.
2: Ezt most fogalmaztam.
4: Fussál Egon, fussál, töltöm az aperolt, fussál Egon.
3: És mit mondasz a kisebbeknek? Mivel
2: fuss! Natasa, fuss!
0: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: És a döntő pillanat.
6: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
8: Aláírja Súlyog Tamás a 17. alaptörvény módosítást, most kell igazán figyelni a szőlőkabócára. Hidegfront közeleg, esőt is hozhat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Aláírja a 17. alaptörvény módosítást Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelki ismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének. Ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik. Az új szabályok szerint egyebek mellett legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
9: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak.

0: Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott rend. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a kongói esőerdőben, közölte a Florida Atlantic Egyetem. A kicsi fekete állat jellegzetessége a maszk-szerű arc, szája körül világos a bőr, a szájat és az orrot pedig narancsszínű csík veszi körül. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Elérkezett a szombat, minden kedves rádió hallgatónak kívánok nagyon-nagyon kellemes rádióhallgatást, én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is indul a ma esti fergetek parti, a legjobb nótákkal, a legtáncolhatóbb dalokkal, és persze a házi buli.

El is indítottuk az imént a Fergetek partit Bellini Samba de Janeiro dalával, ugye a világbajnokság kapcsán szerintem ennek most igazán helye van, 1997-es volt egyébként a dal, de most az Álmokfutók Holddala című felvétele a nyitó, ahogy ez minden műsorunkban lenni szokott, nem csak azért, mert az egyik szerzője lehettem, hanem ebben a dalban valahogy benne van számomra valami, amely a 90-es éveket jelentette. Maradjanak velünk, hamarosan indul a dal.

Érkezik Magyarországra Ricky Epoveri, de nem csak magába, hanem egy egészen különleges olasz showval köszönt majd be a fantasztikus, most már sajnos csak páros, de most az a daluk következik, amely talán a legismertebb, most vált azzá egyébként az elmúlt néhány évben, Sara Perchetti.

Funky volt a tánczene a 80-as években, legalábbis az egyik ága, amely nagyon népszerű volt egyébként itthon is, gondoljunk csak a Earth, Wind & Fire-re vagy a Kool & The Gang-re, de most a 2000-es évekből szeretnék egy dalt lejátszani, mégpedig egy igazi, mondjuk Funky House dalt. Jön a Funky Groove, tartsanak velem!

1978-ba utazunk vissza képzeletben az idő repülőgépén egy igazán kihagyhatatlan dal abból az évből, ugyanis a Zaragoza Band Zapadák című dalát fogom most megosztani hallgatóinkkal. Ez egy nagyon-nagyon klasszikus 70-es évek második feléből való diszkóslág.

Nagy vendég fogadta el a meghívásomat a holnapi buliba, mi pedig Presser Gábor. Szeretném vele átbeszélni az LGT történetét, hogy alakult, ugye? Ha ma lenne ez a történet, a bulvársajtó 2 évig élne ebből, de akkoriban ezt nem lehetett, és így viszonylag csendben váltak szét, és alakult meg az LGT.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Aláírta az alaptörvénymódosítást Súlyog Tamás, az államfő megbízatása hétfőn megszűnik. A napsütés mellett néhol csapadék is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Aláírta a 17. alaptörvénymódosítást Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Július 20-án a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik, közölte a miniszterelnök Súlyog Tamás bejelentése után. Magyar Péter megerősítette, akkortól ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blei.

0: Az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban, Washingtonban. Holnap kezdetben szépen süthet a nap a felhők mellett, inkább keleten, északkeleten számíthatnak csapadékra. Délután aztán egy hideg front átmenetileg felhőket és többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. Picit kevésbé lesz meleg, a csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, többnyire napos időre van kilátás néhány felhővel, zápor, zivatar leginkább a déli délnyugati harmadban jöhet. Napközben 25-31 fokot mérhetünk kint.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes szombat estét kívánok a Retro Rádió minden hallgatójának. Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és elindítjuk a másti Fergetek Partit. Hozom minden idők legnagyobb slágereit, és nem égi boldogsággal fűszerezem, hanem néhány igazi klubhimnusszal. Maradjanak velünk!

95 Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezik a mai Fergeteg Party, és mindjárt itt a Fergeteg Partyban természetesen, ahogy az első órában vegyesen raktuk a zenéket, itt már a zenék úgy jönnek, hogy mixben tesszük egymás után őket, ami azt jelenti, hogy hallgatóink is, és azok is megkapják minden értéket, amelyet mi is, a mixelők hozzá tudunk tenni egy-egy dalnak az értékéhez. Nagyon érdekes kérdés ez egyébként, sokat polemizálnak ezen, volt egy hosszabb cikk az Indexen, és nem is a Telexen a múlt héten, hogy vajon mennyiben számít magyar terméknek az, hogyha 10 külföldi dalt egymás után mixelünk. Na hát először is nálunk azért nagy részben magyar dalok mennek, illetve vegyesen magyar és külföldi együtt, ahogy a bulikban is egyébként, mert szerintem nincs olyan ember, aki csak külföldi rajongó, vagy olyan ember, aki magyar dal rajongó. Szerintem olyan van, aki a jó zenéket szereti, a magyarok közül is, a külföldiek közül is, és a rossz zenéket kevésbé, szintén a külföldiek és a magyarok egyaránt részt vesznek ebben a versenyben. Köszönöm, hogy velem tartottak, tartanak, folytatódik hamarosan a Mix itt a Retro Rádióban.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának második órája, de itt már, ahogy hallgatóink is megszokták, mixben hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagy öröm ez nekünk, mikor készítjük ezeket a mixeket, és az is nagy öröm, ha bemutathatjuk egy-egy kollégának az életútját, pályáját, mert én azt gondolom, hogy a lemezavar szakmának is, ahogy minden más szakmának is, össze kell fogni, és talán egy összetartásban, egy kéz megfogásban, egy közösségben jobban halad a munka, és talán nagyobb sikereket is érhetünk el. Tartsanak velem, ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának második órája, és a mixek közül az első, hamarosan jön a második.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Visszavárják a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat, kiderült, milyen arcvonásokat találunk vonzónak a másikban. Felhőket, néhol esőt hozhat egy hidegfront. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelezte közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Vegyünk fel mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
4: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk föl mentőmellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
3: A világon először végeztek el robotokkal egy teljes műtétet. A gépek sikeresen távolították el élő sertések epehólyagját az Egyesült Államokban. A Nature tudományos magazin cikke szerint először egy humanoid sebészrobot és egy neki asszisztáló emberi orvos, a második operációnál pedig két egymás mellett dolgozó humanoid robot végezte el a beavatkozást. A robotokat mindkét esetben emberek irányították távolról a mesterséges intelligencia bevonása nélkül. Nagyban befolyásolja az arcformája, hogy kit tartunk vonzónak. Tudósok mintegy 600 fiatal felnőttről készítettek 3D-s felvételeket, majd független értékelőkkel pontoztatták azokat. A kutatás szerint a nőknél a keskenyebb arc és a teltebb ajak, a férfiaknál pedig az erős áll és a szögletes arcszerkezet tartozik a legvonzóbb vonások közé. Az eredmények a kozmetikai arckezelésekkel foglalkozó orvosok és sebészek munkáját is segíthetik a Daily Mail cikke szerint. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Fantasztikus szombat estét kívánok mindenkinek, Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok. Az úton lévőknek biztonságos közlekedést, a partira készülőknek pedig nagyon-nagyon jó parti előkészítést kívánok, és remélem, hogy hallgatóink velünk maradnak egészen évfélig.

Önök a Retrovegyőt hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagyon érdekes ennek a műsornak az evolúciója egyébként, mert eredetileg ez arra jött létre, hogy elkísérje az embereket a partiba, tehát ilyen készülődős műsornak szánták a tervezői annak idején, és hát így jött a megkeresés hozzám. És aztán a Fergeteg Parti elkezdett önálló életet élni, nagyon sokan felveszik egyébként. Igen, érdekes dolog ez egyébként, hogy ma már ebben az internetes világban is nagyon sokan rögzítik a Fergeteg Partit, és hallgatják így vissza többször. Nekünk egyébként a Mixcloudon van néhány mixünk fent, tehát aki azt szeretné, nekik is van lehetőség ezt meghallgatni, és ezen felül itt a Retro Rádióban is szólnak ezek a mixek, vannak vendéglemezlovasaink, és természetesen legendás nagy mixeket is bemutatunk. Menjünk tovább, itt a rádióban folytatódik a Fergeteg Parti, tartsanak velem!

Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Pati című műsorának harmadik órája. Mixben érkeznek most már a legnagyobb nóták. Kiegészítjük ezeket persze sok olyan különlegességgel, amelyeket sem a mi rádió, sem más rádióállomások nem nagyon játszanak, de mondjuk a 80-as vagy a 90-es években a klubba járók nagyon sokat hallgathatták, hiszen egy sajátos szubkultúra egyébként, vagy volt ez a bizonyos lemezlovas kultúra, és aztán persze, amióta az internet segítségével gyakorlatilag minden azonnal elérhető, így most már inkább a mainstream felé haladt a nagy klubok sorsa és zenei kínálata, míg a kisebbek elindulhattak az igazán underground felé. De itt a Retro Rádióban mi megyünk tovább, hiszen hozom minden idők legnagyobb slágereit, és rögtön kezdődik az utolsó óra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Elérkezett műsorunk utolsó órája, fantasztikus szombat estét kívánok mindenkinek. Még egyszer az úton lévőknek biztonságos közlekedést szeretnék kívánni. Persze egy kicsit azért föltekerhetik a hangerőt, remélem ez még nem megy a vezetés és a figyelem lovására.

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, nagyon sok felé jártunk az elmúlt hetekben. Volt egy nagyon nagy ergo bulink a plázson, ahol nagyon sokan voltak, és nagyon jól sikerült, de elmondhatom ugyanezt például az EFOT-ról, hiszen már szerdán az EFOT-on jártunk, és onnan indítottuk a múlt heti egészen fantasztikus turnénkat, amely egy vasárnapi uszodás bulival zárult majdnem, mert hogy onnan is tovább mentünk, és környén folytattuk. Vicceskedett ott velem mindenki, hogy találkoztam egy Környei Attilával, ugye az Ergo basszusgitárosával, nem találkoztam vele, viszont találkoztam egészen különleges közönséggel, nagyon-nagyon jó volt látni, ahogy ott egy ezres nagyságrendben buliztak és tolták a táncot a legnagyobb zenékre. Köszönöm mindenkinek, aki eljött Környére, az EFOT-ra, vagy a plázsra, vagy bárhol másra jártunk, még Hegyeshalmon például, az is nagyon jól sikerült, jártunk Monori erdőn, szóval a múlt hét is csoda volt, de ez a mostani is már Keszthelyen elkezdődött szerdán, és azóta is folyamatosan úton van a Fergeteg Parti csapata, és még holnap is lesz egy bulink. De most itt a Retrorádióban muszáj, hogy tovább menjünk, hiszen folytatódik a Fergeteg Parti, folytatódik a mix, mégpedig a második felével ennek az összeállítás.

Ezzel a Retrádió Fekete Parti című műsorának mai adása véget ért. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Köszönöm a heti találkozási lehetőségeket. És úgy néz ki, hogy a naptárat nézegetem, hogy szeptember közepéig még nagyon sok helyre eljutunk, aztán egy picit majd csökken a rendezvények száma. Köszönöm, hogy velünk töltötték az időt. Búcsúzik a házigazda Várkonyi Attila, DJ Dominik. Köszönöm szépen Rolinak és Attilának, hogy mindent helyre raktak. Önöknek pedig legyen fantasztikus éjszakájuk, ha aludni készülnek. Ha pedig elindulnak buliba, érezzék magukat nagyon jól. Holnap 10-kor találkozunk, várja önöket a sztársát és a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.